0: minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
1: Az időjárásról.
0: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk titok.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közönnyel utasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
0: Az időjárásról.
1: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak. Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sokat jártam a nagymamámmal sétálni. Elég sokat vigyázott rám, és ez volt a kedvenc helyünk. Mi most a közelben lakunk, szóval a lányommal én is gyakran mászkálok arra. A nagyanyám közben 2019-ben 100 évesen meghalt. A kis csaj olyan másfél éves lehetett, amikor egyszer pont ott voltunk, eszembe jutott a nagyanyám, és így félhangosan megkérdeztem, hogy mama, vajon merre vagy most? Abban a pillanatban a lányom kobrasebesen megpördült, és a kezével kimutatott az út széle felé. Nem volt ott egyébként semmi, csak bokrok. Hát ez azért érdekes sztori, igen, mint hogyha érezte vagy hallotta volna, vagy esetleg a nagymamád is ott lett volna lélekben veletek valahol, amit a kislányod érzett. Érdekes sztori, és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kiscsaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály. Megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölte a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül, és ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt. Ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ők kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddigi üzeneteket, van még bennmaradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635-92-95-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, néhány zene után jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: FM 92.5 Zegli Rádió.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban, és még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császára, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban. De miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tudja átadni, aztán meg lehet, hogy addigra elfelejti, amikor ki tudná fejezni magát, de nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez tök érdekes. Lali azt érde nekünk, én anyámat akasztottam ki, mikor az éjszaka közepén átmentem hozzájuk, hogy egy nyúl jelmezes ember figyel engem. Akkor is láttam, ha lehúnytam a szememet, és követett át a szüleim szobájába is. Nem kapkodott, megfontolt volt, sosem volt semmilyen képzeletbeli barátom, jól tudtam, hogy nem kellene ott lennie. Az igen. Nem lehet, hogy a Donnie Darko című filmet láttad esetleg, és onnan jött valami rémkép, vagy ilyesmi, mert abban van egy nyúl jelmezes fickó, és nem is túl barátságos. Úgyhogy azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre, viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincs el magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartóbb voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. René írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mail leszhet a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0635 92 95 az SMS számunk, hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kisrác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét. Elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor

10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy ezek a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom. Igen, Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetre nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 06 35 92 95-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?

0: Jöjjön egy olyan blokk, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra a kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülébe mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán én a tesómat röhögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk. Anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk. Előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság. Fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz? Ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés, unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyvíró. Azért ez is komoly. Nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak. Meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is. Tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja a 2. órával.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

úgysem felelnék. Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy Ohio-i utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozícióféltést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bent maradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősem 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél. Én is emlékszem rengeteg szitúra gyerekkoromból, hogy anyáik felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már. Én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Milyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca, nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a pamkutya paródiákat, természetesen egy rendőri igazoltatásnál jutott eszébe idézni, te is csak azért vagy itt, hogy a pénzt szedd. Hát köpni nyelni nem tudtam. Betegváró influenza szezon, mindenki csendben várja, hogy sorra kerüljön, lányom szöszke hosszú hajú, totyogó tündér táncik el középen. Egyszer csak egy hatalmasat szellent, megáll, kiveszi a cumit, rám néz, majd jó hangosan megszólal. Pukisztam! Ide jössz, megszagolod? Remek történet, kár, hogy név nem járt hozzá, mert kezet fognék a kedves hallgatóval. És akkor nézzünk még egyet. Dani írja nekünk, az egyik kedvencem nekem is. Szóval Dani írja, hogy nem nekem mondták, csak szem és fültanúja voltam, de best. 5 éves kisfiú játszik a homokozóban figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635 925 925-ös, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét

0: A ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis föltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, ami gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 92 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt, kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez megint csak elég para, és elég para normális. Itt van még Zsani üzenete, ez is nagyon durva lesz. A lakás, ahová költöztünk, egy szektás néniéé volt, a falon fura emberábrázolások és krikszkrakszok voltak, csak fotókon láttuk, mikor odamentünk, már felül voltak meszelve. A kislányunk másfél éves volt, mikor egyik este nem tudta abbahagyni a gügyögést, vagy egy órán át. Mikor behoztuk magunkhoz a szobába, mutatott az ajtó fölé, és torka szakadtából elkezdett 3-4 percig gurgulázva nevetni, de kb. Nem tudta abbahagyni. Elég para volt, a néni abban a szobában halt meg, mint kiderült, szintén később. Hát ez megint csak elég durva. Vissza a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakulna ki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. Két gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen, de aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: a Ceglédrár Show-ban.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
0: Az időjárásról.
1: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel. Tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van. Az aranyosabbik, 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem. Mondom, nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát, szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen, 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál már. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, míg a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból, a hálószobában nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment. Nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőrezett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuék dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsira fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuék arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött, és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átruhantam a gyerekszobán, az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten egy hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog, talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nenni búcsúzik, visz hall.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Annyival átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg remek hetet. Én Süveges András vagyok, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt, kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Azonnal az Imagine Dragons felvételét játszom, a címe Bones. Tartsanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét.
5: Az időjárásról.
6: Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átütatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt szegédet és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggel műszak, utána meg a jó reggelt szegédet követő jó magyar sportos egy óra osztánk Szabó Kristóffal. Most meg Martin Gerix, ez itt a Told You So, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd! Lélia!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatókat, Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk erős lökések kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a jó reggelt Ceglédet, aztán persze visszatérek majd a slágerekkel, a kiváló közös ismerősökkel, úgyhogy maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét.
1: Az időjárásról.
2: Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána egyébként jön majd Szatmári Gábor, utána pedig szokás szerint Vörös Nándi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek!
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Csodálatos Olivia Dean nyitja a mai reggeli műszak második felvonását. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglét Rádióban!
5: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét.
3: Az időjárásról.
5: Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, hitő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a Jó reggelt Cegléd-et, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu felület és a nemzetisport.hu oldal. Tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Páris lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a borsonline.hu felületről ajánlok most olvasnivalót. Hetek óta beszéd téma, már akinél, Nagy Bogi és Bája Alex váratlan zenei találkozása, ami nem csak a slágerlistákat mozgatta meg, hanem a rajongók fantáziáját is alaposan beindította. Miután megjelent a közös projekt, a komment szekciók azonnal megteltek elméletekkel, a közönség ugyanis hajlamos volt a kelleténél többet belelátni a stúdióban töltött órákba. A feltételezéseket csak erősítette, hogy Alex feltűnő aktivitással követte az énekesnő közösségi oldalait, szinte minden videója alatt ott hagyva a nyomát. Az online térben terjedő pletykák alapján tehát nagyon úgy tűnt, a szakmai együttműködés mögött valami személyesebb kötődés alakul, ami túlmutat a puszta kollegialitáson. A találkozásoknak azonban hirtelen vége szakadt, ráadásul pont a történet női főszereplője által, aki nem bízta a dolgot a véletlenre. Nagy Bogi egyértelműen tisztázta a helyzetet, amikor megosztott egy közös koncertfotót, amihez mindössze annyit fűzött hozzá, BFF, azaz a Best Friends Forever, azaz a legjobb barátok örökké rövidítés használatával. Az érdekes, hogy gyakorlatilag azon a barátzónába helyezte zenésztársát. Jaj, de szépen hangzik. Bár a romantikus forgatókönyveket gyártó rajongók csalódhattak, a páros szakmai sikerei ettől teljesen függetlenül vitathatatlanok. Jelenleg is abszolút uralják a hazai streaming platformokat. A Nem Hiszek című közös daluk elképesztő tempomban terjed, mindössze 9 nap leforgása alatt érte el az 1,7 milliós megtekintést a YouTube-on. A kialakult helyzetre és a koncertre természetesen Bája Alex is reagált a saját felületén, ahhozva a tőle megszokott minden sallangtól mentes formát, ő is közzétett egy közös képet Bogival az alábbi kísérőszöveggel. Boggal nagyot mentünk az elmúlt bő hétben, az új dal minden platformot leuralt, ez van. Ezzel a rövid értékeléssel végképp világossá vált, hogy kettejük között nincs szó viszonzatlan közeledésről vagy szerelmi drámáról. A közönségnek el kell fogadnia, hogy a gyakori online interakciók mögött nem egy titkos viszony, hanem egy rendkívül jól működő baráti és kreatív partnerség áll. Új álompár ugyan nem született, de az év egyik legnagyobb slágere megkérdőjelezhetetlenül az övék. Hát nem tudom, hogy Cegléden halljuk-e majd ezt a dalt, mert gondolom Bogi nem érkezik majd a színpadra, de még azt is el tudom képzelni, hogy Bája Alex valamit kitalál. Szóval őt is hallgathatjuk majd a Laska Fesztiválon, meg majd meg is kérdezhetjük tőle, hogy mi történt a kulisszák mögött. Vasárnap lép majd színpadra a művész úr, tehát a Laska Fesztiválon.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu felületen. Kedden Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott Akbar Kjambardiev, az Újpest FC kaszak videóelemzője 2014-ben érkezett először hazánkba. Újpesten vett részt a próbajátékon. Szerződést ugyan nem kapott, de Magyarországot megkedvelte. Gödöllőre jelentkeztem az akkor Szent Istvánról elnevezett egyetemre, és közgazdászként végeztem. Közben folyamatosan néztem a mérkőzéseket, és mert a futball szeretet nem tűnt el, arra gondoltam, játékos megfigyelő lehetne belőlem. Baráti kapcsolatok révén hosszú évek után ismét Újpesten kötött ki. Szabó György az utánpótlásban kínált neki elemző munkát, igaz, csak önkéntes alapon. Amikor Bodor Boldizsár 5 mérkőzésre átvette a felnőtt csapatot, hívott maga mellé, és hatalmas megtiszteltetés volt az élvonalban dolgozni. Természetesen arról is kérdeztük, írja a nemzetisport.hu oldal, mit vár a keddi meccstől. Somogyi Ádám az idei Magyar Kupa győztes bajnoki ezüstérmes NHS Szolnok 25 éves irányítója bejelentette, távozik az Olajbányásztól. Soha nem gondoltam volna, hogy profi karrierem során egy város és az ott élő emberek, a szurkolók ilyen közel kerülnek hozzám, már pedig ez történt az előző másfél évben. Eddigi pályafutásom egyik legnehezebb döntését kellett meghoznom, de olyan szempontból, mekkora kihívás vár rám új csapatomnál, ennek így kellett lennie, mondta a lapnak, de egyelőre csak annyit árult el a folytatásról, hogy légiósnak áll. A bajnoki döntőben elszenvedett súlyos sérülésről azt mondta, Alexa Novakovic az utolsó meccs előtt bocsánatot kért tőlem, és nem haragszom rá. Ám nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy mindent elkövetett azért, hogy elkerülje annak a lehetőségét, hogy sérülést okozzon nekem. A kosárlabda mérkőzésről is van szó a cikkben, de leginkább Somogyi Ádámmal foglalkozik a portál. A Népsport mellékletben felelevenítik a magyar vízilabdázás egyik korszakos klasszisa, a 120 éve született német János, azaz James pályafutását. A James becenét 18 évesen ragadtra mesélte, amikor 1924-ben egy bécsi túrán a félpályáról dobott gólt. Az összefüggés a gól és az elnevezés között nem tiszta, háttér lehet az, én vagyok a James címen elhíresült pokoli rossz vicc, esetleg a kissé gúnyos, de mindenképpen elismerő fordulat, ő volt a Jani. A legendás szövetségi kapitánya a Komjádi Bélában nem volt felhőtlen a viszonya, az 1927-es bolonyai EB-re német szerint azért nem jutott ki, mert még a válogatott összes játékosa érettségizett, ő három polgáriával gyári műszerészként egy középszerű csapatban játszott. Két olimpiai aranyban később így is főszerepet vállalt, majd kapitányként Londonban irányította a válogatottat, az ezüstéren már akkor is kudarcnak számított. A Népsport melléklet tehát foglalkozik német Jánossal. Meg természetesen a sport oldal is, sok más kiváló sportolóval szintúgy.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, reklámokkal, majd a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és

0: közelíti a fél ezret. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét.
1: Az időjárásról.
0: Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Zeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk azon a dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig programokat ajánlok, és azt is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglédiek!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától mediból a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető ők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szokás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: hallgatok már, és mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Reggeli műszak harmadik felvonását a Get Lucky című közös ismerőssel indítom. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A hit megújítására buzdított 14. Leópápa Madridban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Ukrán dróntámadásért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és a Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.
5: Az időjárásról.
6: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos-Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos-Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azon a folytatjuk a reggeli műszakot a Ceglédje kedvenc dalaival, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosod, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts majd kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változz vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgy is eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, ma rátörhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismeretünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
10: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaíjenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani, érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz, így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére is. Van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alább egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban, melyben részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabad a figyelmen kívül hagynod, hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned, megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a friss információkkal folytatjuk a Jó reggelt Ceglidet mindjárt, aztán pedig jövök vissza majd a Ceglidé kedvenc dalaival, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, a hit megújítására buzdított 14. Leópápa Madridban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Ukrán dróntámadás ért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és a Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk.

0: kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Ma indul a Suli a Strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba.
1: Az időjárásról.
0: Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad, napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programajánlóval, füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szokás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok. Szokás szerint nem sokára indul sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével, utána természetesen visszatérek majd 11 órát követően. Hallgassák őt is nagy tisztelettel és szeretettel, 11 óra után tehát Tali, addig is visszhall.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását. Több mint 800 gyors ajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. Napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyors ajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el.
1: Az időjárásról.
5: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t, hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett foglalkozunk majd a Roland Garrosszal, utána pedig az NBA és az NHL idei döntős párharcairól is lesz némi szó. Tartsanak velünk!
1: FM92.

U16-os csapatunk idegenben szerzett előnyt a feljutásról a döntő párharcban, az MLS regionális U16 alaprájátszás első fordulójában. Sajó völgye, Cegléd, 2-3. Ványi Zsolt így értékelte a mérkőzést. Jó iramú, izgalmas mérkőzést játszottunk, ahol a mérkőzés nagy részében kiválóan fociztunk. Előnyünk van a visszavágóra, de nagy hiba lenne, ha elbíznánk magunkat. Remélem, sokan fognak buzdítani bennünket jövő hét szombaton, és hazai pályán kiharcoljuk a feljutást.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

Vereséggel zárta az alsóházi rájátszást a ceglédi KKS EU15-ös csapata. A ceglédi fiúk már két fordulóval ezelőtt bebiztosították helyüket a tabella első helyén, ráadásul a zárófordulóig 16 meccsből 16 győzelemmel büszkélkedhettek. Az utolsó körben Gyulára utazott a csapat, ahol az első találkozón simán nyertek, majd az új kígyós megszakította a remek sorozatot. Tiszaföldvár, Cegléd, 23-39, új kígyós, Cegléd, 39-28. Majoros László így értékelte a mérkőzést. Úgy utaztunk el Gyulára, hogy már biztosan megnyertük az alsóházat, sajnos ez látszódott a fiúk játékán. Az első meccset még behúztuk, de a második meccsen a sok figyelmetlenség miatt nem sikerült nyernünk. Összességében büszke vagyok a srácokra az egész éves munkát illetően, jól fog jönni a pihenő. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: győzelemmel zártak a kis cápák. Gödöllőn játszott a szezonzáró mérkőzéseit a Ceglédi KKS-e Kékcápák U12-es csapata. A cápa gyerekek izgalmas mérkőzéseken előbb a Veresegyházát, majd a házigazda Gödöllőt is legyőzték. Ebben a korosztályban csak a félidei és végeredmények kerülnek rögzítésre. Veresegyház, Cegléd 16-18, Gödöllő, Cegléd 16-29. Orosz Kacskó Ágnes nyilatkozata a mérkőzés után. Gratulálok a lányunknak a két győzelemhez, bár őszintén szólva kevesebb kapott gólra számítottam. Nagyjából ez az egy, amit negatívumként lehet felfogni a hétvégén. Kiemelném viszont, hogy a lányok végig lelkesen, egymást biztatva csapatban összedolgozva játszottak mind a két mérkőzésen. Jó volt nézni a játékukat, szeretném megköszönni a lányok egész éves munkáját, valamint a szülőknek, akik végig segítették, úzdították, elkísérték a lányokat.
1: Cegléd Rádió!

A 19 éves Mira Andrejeva nyerte a Roland Garrost, amivel megszerezte pályafutása első, ám minden bizonnyal nem az utolsó Grand Slam győzelmét. Az idei French Open tele volt meglepetésekkel, elég ha csak Sinner korai kiesésére gondolunk Juan Manuel Serundolo ellen, de az óriási hőség az első héten nem csak az olasz világ elsőnek nehezítette meg a dolgát. Igaz, Siantek is hamar búcsúzott, valamint a címvédő Coco Gauff is, majd a negyed döntőben az előzetesen legnagyobb favoritnak tartott Arina Sabalenka is Diana Schneider ellen, akkor nem a hőség, hanem az óriási szél és a pára fogott ki a belarusz lányon. Akin viszont szinte semmi nem fogott ki, az Maja Hvalinska, aki a selejtezőkből került a főtáblára és egészen a döntőig csak egy szettet veszített. A lengyel ott viszont nem bírt lépést tartani orosz ellenfelével, és végül két szettben kikapott. Pénteken Matteo Arnaldi, aki mindenkinél több időt töltött a pályán, nem bírta vállalni az elődöntőt honfitársa és jó barátja Flavio Cobolli ellen. A délutáni meccsen pedig Sasha Zverev rövid megingása után 3-1-es szettkülönbséggel győzte le 20 éves ellenfelét Jakub Mensikelt. Zvereven kívül mindhárom srácnak ez volt az első alkalom, hogy Grand Slam elődöntőbe jutott, és már a harmadik kör után az is tudva lévő volt. Biztosan új Grand Slam bajnok fog születni pár

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

Két mérkőzéses előnyben van az előzetesen underdogként számon tartott New York Knicks a San Antonio Spurs ellen az NBA nagy döntőjében. Ami miatt ráadásul még bizakodóbbak lehetnek a Knicks szurkolók, hogy mindkét győzelem San Antonio-ban történt részükről, a következő két meccset pedig a Madison Square Gardenben játsszák majd a felek. Az első meccs relatíven nagyobb különbséget hozott, akkor 10 ponttal tudott nyerni a vendégcsapat, a második meccs már csupán 1 ponttal lett meg. Az biztos, hogy a Knicks elég régóta vágyakozik a sikerre, több mint 50 éve nyertek utoljára bajnokságot, és 27 éve szerepeltek utoljára döntőben. A sors érdekessége, hogy akkor is a Spurs ellen. A Tim Duncan által fémjelzett texasi csapat akkor 4-1-en lett bajnok, ez már semmiképp sem fog megismétlődni idén. A harmadik találkozó kett hajnali 2:30-kor lesz követhető.

0: Hasonlóan izgalmasan alakul a Stanley kupáért vívott küzdelem a Carolina Hurricanes és a Vegas Golden Knights közt. Ott jelenleg 2-1-re a nevadaiak vezetnek. 2017-es fennállásuk óta ez a harmadik, hogy döntőznek. Rögtön az első évükben eljutottak oda, akkor még alul maradtak Ovechkin Capitals ellen, ám 2023-ban a Panthers ellen sikerült a bajnoki cím. Ettől függetlenül a Florida Panthers akkor azok után zsinórban két bajnoki címet is nyert, idén pedig az egyik leggyengébb csapat volt az egész ligában. Gyorsan változnak tehát a dolgok az NHL-ben, így a Vegas sem dőlhet hátra a további mérkőzések alatt, főleg azért sem, mert a két csapat közt az eddigi három meccs alatt mindig csupán egy gól döntött, utóbbi két alkalommal pedig a gól a hosszabbításban érkezett. A párharc negyedik mérkőzése szerda hajnali 2-kor fog kezdődni.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A Cegléd Rádió sporthíreit hallhatták. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljuk a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallgatták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Karfiolleves, A menü csikós tokány szarvacska tésztával, B menü csirkemell zöldfűszeres bundában bébirépás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták.
1: az időjárásról.
4: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmizse között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Most már rám hallgathatnak egészen este 6 óráig. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik nem adattak a jó reggelt Szeglédiről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt folytatjuk a napi horoszkóppal. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető ők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Yo man,
4: yo,
3: open up man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man,
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosod, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts ma egy kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változ vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgy is eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, barátőrhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: még
1: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegli Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre alasztani, érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére is. Van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani azt, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alább egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban melyben részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabadna figyelmen kívül hagynod, hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned, megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
2: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után Calvin Harris felvételét játszom, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Már a héten a parlament elé kerül a korrupció ellenes törvénycsomag. Késsel támadt járókelőkre egy férfi New Yorkban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomaga többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson tegnap este. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték.
2: Az időjárásról.
4: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. Szeszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják, a 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Igen, a Plusz-mínusz 2-t a Cegédia kedvenc dalaival folytatjuk azonnal. Nem sokára pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz július 8-ával hétfővel, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapok, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Kedves hallgatók, június 8-a van a mai napon, a medárdok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ágnes, Vilmos, Tos, Ellák és Helga nevű ismerőseiket is. Egyébként a medárd latin-germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, nem sokára pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak vele.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is folytatjuk születésnapot zenésszel, pontosabban énekessel. 75 éve született Bonnie Tyler, Velszi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. Az 1970-es éve közepén indult szóló karrierje a Lost in France és az It's a Heartache című listavezető dalaival, de fénykorát a 80-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg. A Total Eclipse of the Heart című dalával ma sorra következtek a listavezető dalok, többek között a Holding Out for a Hero, a If You Were a Woman, és még sorolhatnám. Bonnie Tyler volt az első női előadó művész, aki a Faster Than Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára, és ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Továbbá egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak a Szovjetunióban, és ő volt az első velszi énekesnő, aki az amerikai toplista első helyére került. Rekettes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie Tyler türelmetlen volt és nem tartotta be az orvos előírását, ez a hang tette őt világszerte ismert és sikeressé. Számtalan zenei és életműdíjjal büszkélkedhet, többek között Bravo Otto díjakkal, German Echo díjjal, aztán háromszor is átvett a Golden Europe díjat. Az Eurovíziós Dalfesztiválon nyújtott teljesítményért két Radio Awards díjjal jutalmazták, de háromszor jelölték Grammy díjra, illetve Brit Awards és American Music Awards, valamint Billboard Video Music Awards díjakra is. Ő Nagy-Britannia egyik legsikeresebb és legismertebb énekesnője. A Sony Music szerint albumaiból és daléiból eddig 100 millió példányt adtak el. Legutóbb akkor jelentkezett, amikor 2025. július 4-én David Guetta és Hyperton kiadta a Together című dalt, melyen Bonnie Tyler újra felvette a Total Eclipse of the Heart című dal refrénjét. Három hónappal a megjelenés után a Together Franciaországban aranylemez minősítést ért el, 15 millió digitális letöltés után. Hát ez a legutóbbi információm az énekesnőről, aki tehát 75 évvel ezelőtt ezen a napon született. A sokat emlegetett dal következik, Bonnie Tyler énekel.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. 64 éve született Nick Rhodes billentyű zeneszerző, a Duran Duran együttes tagja. A csapat kezdetben az új romantika része volt, együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videoklipek népszerűsödése jutatta a csapatot legnagyobb sikereikhez, az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videoklipjüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zenei inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjeik minőségét fenntartsák. 1984-ben kezdtek el az első közt videotechnológiákat használni koncertjeiken. Az 1980-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak, többek között olyan dalokkal, mint a Girls on Film, a Rio, a Save a Prayer, és még sorolhatnám. 1984-re az együttes a Beatlemaniához hasonló hírnevet ért el. Első nagy sikerüket a Girls on Film dal hozta a Duran Duran debütáló lemezről egy vitatott tartalmú videoklippel együtt. A csapat több mint 100 millió albumot adott el világszerte, amivel minden idők egyik legsikeresebb együttese. 14 kislemezük volt a slágerlisták legjobb 10 helyének egyikén az Egyesült Királyságban, és 21 a Billboard 100-on. Egyike azon kevés együtteseknek, melyek a 80-as években történt megalakulásuk óta minden évtizedben megjelentettek egy albumot, ami az Egyesült Királyságban elérte az albumlisták első 5 helyét. Az együttes a díjakat tekintve is sikeres volt, hagyd ne soroljam föl mindent. A lényeg, hogy a Duran Duran együttes tagja Nick Rhodes ma ünnepel, 64 évvel ezelőtt született. Ők jönnek már is itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökések kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. FM.

like it when you take control, even if you know.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Swims és Tones and I. A Gun Gun Gun című dalnak köszönhetően maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK élén Balogh János rendőraltábor nagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség lyukainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állítatta le a korábbi Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
2: Az időjárásról.
7: Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt bezonyán, mégpedig a kiváló slágerekkel. A zenéké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben, de persze jönnek majd fontos hasznos infók, programajánló, meg elmondom, milyen idő lesz a következő napokban, úgyhogy ezért is füleljenek rám.
0: Cegléd Rádió. FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint amit 30 sportágat próbálhatnak ki, lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rá!

0: Hallgatókkal, Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben, főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökése kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Ceglét Rádióban.

0: plusz-minusz kettő véget ért a mai mindenképpen. A hétfő délután mindjárt startol, mutatom nálunk melyik slágerrel. Hírek után azonnal Lady Gaga énekel majd nekünk, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos nyári időre számíthatunk. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Russin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette.
2: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpokalja térségében lehet futó záporzivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12-17, kedden napközben 28-33 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig. Bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendége, hiszen szokás szerint mindjárt jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez pár perc múlva kiderül. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: fuvarvár.
1: Egy beszélgetéssel folytatjuk, kedves hallgatók, ahogy ígértem, a dialógus még a múlt héten készült, de a témája miatt szerintem bármelyik nap aktuális. Hogy miről van szó pontosan, mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
2: FM 92.5 Rádió. Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Az első kérdés, te dohányzol?
3: Nem.
2: Nem? És soha az életben?
3: Soha az életben.
2: Meg sem próbáltad?
3: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
2: No hisz.
3: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
2: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
3: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, igen. Az mindig előre visz.
2: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
3: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohány növényt.
2: Igen.
3: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
2: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete. Rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
3: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
2: Aha.
3: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk kell.
2: Pontosan.
3: Úgyhogy amikor így mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen sóvárgásnak a kielégítése is,
2: igen,
3: mint olyan, szerepet játszik, összetett része van egy nikotin függőség, amihez lehet így,
2: igen,
3: hozzászokni, eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
2: ez is hozzátartozik, igen.
3: Van egy közös közösségi szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag,
2: igen,
3: ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben.
2: Igen, kérdéskörhöz. Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia,
3: abszolút,
2: témakörét súrolja, sőt, benne is van nyaki.
3: Ez egy szokás.
2: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
3: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
2: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban
3: meg
2: található.
3: A leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
2: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
3: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinészséget csökkenti.
2: Igen.
3: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotinsóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
2: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
3: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
2: Vagy akár egy pohár bornak.
3: Ez mindig, igen, megint, persze, hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető. de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
2: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
3: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Azt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
2: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázásszerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És
3: nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
2: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták.
3: És... az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
2: Igen.
3: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
2: Igen, igen.
3: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
2: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk. Időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk. Vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek? Kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy szál cigit, előfordult, hogy kettőt is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
3: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát, hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy évben ennyit fogyaszt, ugye? Hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni.
2: Igen.
3: Ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz, vagy 20 cigarettát szível, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
2: hát
3: számoljuk.
2: Szorozzuk be 365-tel, szökő évben 366-tal.
3: És ebből lehet kikalkulálni azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket. De ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
2: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
3: Igen, ezért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
2: Nem bizony.
3: Hanem például a szájüregi daganatoknak, vagy a gégeráknak a rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében.
2: Aha.
3: És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
2: Igen.
3: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
2: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
3: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
2: Ugyan.
3: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
2: Jaj.
3: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
2: Jó, mert vannak, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
3: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedés változás és a pszichológia asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program és projekt van, ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok és ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
2: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
3: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
2: Hát,
3: mert ugye aki most infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
2: Na jó.
3: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig, mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motivációm?
2: Igen.
3: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
2: Ajaj.
3: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi mindenre küldhet néha mondjuk fél évig nem költene.
2: És azt félretenni.
3: Volt
2: ilyen ismerősöm, itt Cegléden, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra lehetett ezt fordítani.
3: Így bizony, van, de igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy három havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
2: Na hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és ami utána következik a sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
3: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készül.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától mediból a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető tök várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. A hírek után érkezik a Disco Lines közös ismerőse. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos nyári időre számíthatunk, 14. Leó pápa felszólalt a spanyol törvényhozásban. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
2: Az időjárásról.
10: A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszinszendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kosszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Disco, X on my

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, remélem rám hallgatnak. Folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig a lapszemlével. Hallgassanak rám! Ceglédia!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak.
4: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető ők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálloki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakás szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok most olvasni valót. Hetek óta beszéd téma, már akinél, Nagy Bogi és Báj Alex váratlan zenei találkozása, ami nem csak a slágerlistákat mozgatta meg, hanem a rajongók fantáziáját is alaposan beindította. Miután megjelent a közös projekt, a komment szekciók azonnal megteltek elméletekkel, a közönség ugyanis hajlamos volt a kelleténél többet belelátni a stúdióban töltött órákba. A feltételezéseket csak erősítette, hogy Alex feltűnő aktivitással követte az énekesnő közösségi oldalait, szinte minden videója alatt ott hagyva a nyomát. Az online térben terjedő pletykák alapján tehát nagyon úgy tűnt, a szakmai együttműködés mögött valami személyesebb kötődés alakul, ami túlmutat a puszta kollegialitáson. A találkozásoknak azonban hirtelen vége szakadt, ráadásul pont a történet női főszereplője által, aki nem bízta a dolgot a véletlenre. Nagy Bogi egyértelműen tisztázta a helyzetet, amikor megosztott egy közös koncertfotót, amihez mindössze annyit fűzött hozzá, BFF, azaz a Best Friends Forever, azaz a legjobb barátok örökké rövidítés használatával. Az érdekes, hogy gyakorlatilag azon a barátzónába helyezte zenésztársát. Jaj, de szépen hangzik. Bár a romantikus forgatókönyveket gyártó rajongók csalódhattak, a páros szakmai sikerei ettől teljesen függetlenül vitathatatlanok. Jelenleg is abszolút uralják a hazai streaming platformokat. A Nem Hiszek című közös daluk elképesztő tempomban terjed, mindössze 9 nap leforgása alatt érte el az 1,7 milliós megtekintést a YouTube-on. A kialakult helyzetre és a koncertre természetesen Báj Alex is reagált a saját felületén, ahhozva a tőle megszokott minden sallangtól mentes formát, ő is közzétett egy közös képet Bogival az alábbi kísérőszöveggel. Boggal nagyot mentünk az elmúlt bő hétben, az új dal minden platformot leuralt, ez van. Ezzel a rövid értékeléssel végképp világossá vált, hogy kettejük között nincs szó viszonzatlan közeledésről vagy szerelmi drámáról. A közönségnek el kell fogadnia, hogy a gyakori online interakciók mögött nem egy titkos viszony, hanem egy rendkívül jól működő baráti és kreatív partnerség áll. Új álompár ugyan nem született, de az év egyik legnagyobb slágere megkérdőjelezhetetlenül az övék. Hát nem tudom, hogy Cegléden halljuk-e majd ezt a dalt, mert gondolom Bogi nem érkezik majd a színpadra, de még azt is el tudom képzelni, hogy Báj Alex valamit kitalál. Szóval őt is hallgathatjuk majd a Laska Fesztiválon, meg majd meg is kérdezhetjük tőle, hogy mi történt a kulisszák mögött. Vasárnap lép majd színpadra a művész úr, tehát a Laska Fesztiválon.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu felületen. Kedden Kazasztánt fogadja felkészülési mérkőzésen Debrecenben a magyar labdarúgó válogatott. Akbar Kyanberdiev, az Újpest FC kaszak videóelemzője 2014-ben érkezett először hazánkba. Újpesten vett részt a próbajátékon. Szerződést ugyan nem kapott, de Magyarországot megkedvelte. Düdüllőre jelentkeztem az akkor Szent Istvánról elnevezett egyetemre, és közgazdászként végeztem. Közben folyamatosan néztem a mérkőzéseket, és mert a futball szeretet nem tűnt el, arra gondoltam, játékos megfigyelő lehetne belőlem. Baráti kapcsolatok révén hosszú évek után ismét Újpesten kötött ki. Szabó György az utánpótlásban kínált neki elemző munkát, igaz, csak önkéntes alapon. Amikor Bodor Boldizsár 5 mérkőzésre átvette a felnőtt csapatot, hívott maga mellé, és hatalmas megtiszteltetés volt az élvonalban dolgozni. Természetesen arról is kérdeztük, írja a nemzetisport.hu oldal, mit vár a keddi meccstől. Somogyi Ádám az idei Magyar Kupa győztes bajnoki ezüstérmes NHS Szolnok 25 éves irányítója bejelentette, távozik az Olajbányásztól. Soha nem gondoltam volna, hogy profi karrierem során egy város és az ott élő emberek, a szurkolók ilyen közel kerülnek hozzám, már pedig ez történt az előző másfél évben. Eddigi pályafutásom egyik legnehezebb döntését kellett meghoznom, de olyan szempontból, mekkora kihívás vár rám új csapatomnál, ennek így kellett lennie, mondta a lapnak, de egyelőre csak annyit árult el a folytatásról, hogy légiósnak áll. A bajnoki döntőben elszenvedett súlyos sérülésről azt mondta, Alexa Novakovic az utolsó meccs előtt bocsánatot kért tőlem, és nem haragszom rá. Ám nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy mindent elkövetett azért, hogy elkerülje annak a lehetőségét, hogy sérülést okozzon nekem. A kosárlabda mérkőzésről is van szó a cikkben, de leginkább Somogyi Ádámmal foglalkozik a portál. A Népsport mellékletben felelevenítik a magyar vízilabdázás egyik korszakos klasszisa, a 120 éve született német János, azaz James pályafutását. A James becenét 18 évesen ragadt rá, mesélte, amikor 1924-ben egy bécsi túrán a félpályáról dobott gólt. Az összefüggés a gól és az elnevezés között nem tiszta, háttér lehet az, én vagyok a James címen elhíresült pokoli rossz vicc, esetleg a kissé gúnyos, de mindenképpen elismerő fordulat, ő volt a Jani. A legendás szövetségi kapitánya a Komjádi Bélában nem volt felhőtlen a viszonya az 1927-es bolonyai EB-re, német szerint azért nem jutott ki, mert még a válogatott összes játékosa érettségizett, ő három polgáriával gyári műszerészként egy középszerű csapatban játszott. Két olimpiai aranyban később így is főszerepet vállalt, majd kapitányként Londonban irányította a válogatottat, az ezüstéren már akkor is kudarcnak számított. A Népsport melléklet tehát foglalkozik német Jánossal, meg természetesen a sport oldal is, sok más kiváló sportolóval szintúgy.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai.

0: Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Ezt nézd, milyen nagy.
2: Azta.
1: És milyen szép.
2: Ah, mintha új lenne.
1: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
2: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
4: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
5: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
6: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
5: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecske köz 5.
4: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: Köszöntjük kedves hallgatókat, Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben, főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökése kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. A héten folytatódik a szúnyogírtás ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van az szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos-Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést, a Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos-Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják, a 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig foglalkozok a mai nappal, azaz június 8-ával. Tartsanak velem!
1: Szeglét

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető ők várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e, péntek tehát, 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gáli József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész család a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, június 8-a van a mai napon, a medárdok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ágnes, Vilmos, Tos, Ellák és Helga nevű ismerőseiket is. Egyébként a medárd latin-germán eredetű név jelentése hatalmas, erős, merész. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, nem sokára pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

Már is folytatjuk születésnapot zenésszel, pontosabban énekessel. 75 éve született Bonnie Tyler, walesi rock énekesnő, szövegíró, üzletasszony. Az 1970-es évek közepén indult szóló karrierje a Lost in France és az It's a Heartache című listavezető dalaival, de fénykorát a 80-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg. A Total Eclipse of the Heart című dalával ma sorra következtek a listavezető dalok, többek között a Holding Out for a Hero, az If You Were a Woman, és még sorolhatnám. Bonnie Tyler volt az első női előadó művész, aki a Faster Than Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára, és ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Továbbá egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak a Szovjetunióban, és ő volt az első walesi énekesnő, aki az amerikai toplista első helyére került. Rekettes hangját egy hangszálműtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie Tyler türelmetlen volt és nem tartotta be az orvos előírását, ez a hang tette őt világszerte ismerté és sikeressé. Számtalan zenei és életműdíjjal büszkélkedhet, többek között Bravo Otto díjakkal, Germán Echo díjjal, aztán háromszor is átvett a Golden Europe díjat. Az Eurovíziós Dalfesztiválon nyújtott teljesítményét két Radio Awards díjjal jutalmazták, de háromszor jelölték Grammy díjra, illetve Brit Awards és American Music Awards, valamint Billboard Video Music Awards díjakra is. Ő Nagy-Britannia egyik legsikeresebb és legismertebb énekesnője. A Sony Music szerint albumaiból és daléiból eddig 100 millió példányt adtak el. Legutóbb akkor jelentkezett, amikor 2025. július 4-én David Guetta és Hypertone kiadta a Together című dalt, melyen Bonnie Tyler újra felvette a Total Eclipse of the Heart című dal refrénjét. Három hónappal a megjelenés után a Together Franciaországban aranylemez minősítést ért el, 15 millió digitális letöltés után. Hát ez a legutóbbi információm az énekesnőről, aki tehát 75 évvel ezelőtt ezen a napon született. A sokat emlegetett dal következik, Bonnie Tyler énekel. Ceglét rádió.

0: Még egy nevet meg kell említenünk, kedves hallgatók. 64 éve született Nick Rhodes billentyűs zeneszerző, a Duran Duran együttes tagja. A csapat kezdetben az új romantika része volt, együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videoklipek népszerűsödése jutatta a csapatot legnagyobb sikereikhez, az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videoklipjüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zenei inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjeik minőségét fenntartsák. 1984-ben kezdtek el az első közt videotechnológiákat használni koncertjeiken. Az 1980-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak, többek között olyan dalokkal, mint a Girls on Film, a Rio, a Save a Prayer, és még sorolhatnám. 1984-re az együttes a Beatlemaniához hasonló hírnevet ért el. Első nagy sikerüket a Girls on Film dal hozta, a Duran Duran debütáló lemezről egy vitatott tartalmú videóklippel együtt. A csapat több mint 100 millió albumot adott el világszerte, amivel minden idők egyik legsikeresebb együttese. 14 kislemezük volt a slágerlisták legjobb 10 helyének egyikén az Egyesült Királyságban, és 21 a Billboard 100-on. Egyike azon kevés együtteseknek, melyek a 80-as években történt megalakulásuk óta minden évtizedben megjelentettek egy albumot, ami az Egyesült Királyságban elérte az albumlisták első 5 helyét. Az együttes a díjakat tekintve is sikeres volt, hagyd ne soroljam föl mindent. A lényeg, hogy a Duran Duran együttes tagja Nick Rhodes ma ünnepel, 64 évvel ezelőtt született. Ők jönnek már is itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.

0: a nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
1: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Reklámot hallottak.

0: 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökése kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Szia és Kylie Minogue közösét, a címet Dance Alone. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés briccelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Az időjárásról.
10: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkényi és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan jönnek a fontos hasznos infók, programajánló és lapszemle. Füleljenek!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak mindenkit a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 3 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. A soron következő június 10-én lesz, 17 órakor kezdődik, jóga a Vörösmarty téren, június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubadi parkban, június 15-én pedig 18 órától medibol a Palcsi-Zsilinszky téren. A foglalkozás vezető várnak minden mozogni vágyót. A Szoboszlai sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Június 12-én jön az ingyenes mozgás éjszakája, sportok éjszakájaként ismert amúgy a rendezvény. Szakály szerint több mint 30 sportágat próbálhatnak ki. Lesznek sportos órák, Nordic Walking túra, kerékpáros éjszakai túra, futás, foci, kosár, röpikupa, kiegészítő játékok, programok és persze nyeremények. Kövessék a Mozgás Éjszakája Facebook oldalt, és onnan minden kiderül. Június 12-e péntek, tehát 18 órától 24 óráig tart a rendezvény, a helyszín pedig természetesen a Gál József sportcsarnok. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a blik.hu oldalal alapszemlét. Kedden est elsőként adta át a Kállói Alapítvány a Kállói Molnár Péter díjat, melyet az 55 évesen elhunyt színművész emlékére hoztak létre. A különleges elismerést és az azzal járó pénzjutalmat olyan polisztorok számára ítélik oda, akik Kállóihoz hasonlóan több művészeti ágban is egyedülállót alkottak. Idén Pokorni Lia és Luther Imre kapta a díjat, ám váratlan és megható fordulatként Lia a 500 000 forintos összeget a Kállói család részére ajánlotta fel. A hat szinte átrum színpadán Pokorni Lia egyszerre élt át fájdalmas és felemelő érzéseket. Nagyon vegyes érzéseim voltak, mert egyrészt kiemelten megtisztelő, hogy én ezt a díjat megkaphattam, ugyanakkor megszokhatatlan az érzés, hogy Péter nincs többé. Egy pár szóban át is adtam a közönségnek, hogy nem így szoktam egy színpadon állni Péterrel. Gyönyörű maga a díj, hiszen pontosan szimbolizálja őt. Én olyannak ismertem meg, aki sokat küzdött, hiszen nagyon vágyott az elismerésre és a szeretetre. Benne volt a vágy, hogy látható magasságban legyen mások számára. Szerintem ez már az életében megtörtént, de valahogy mégsem érezte és élte meg, hogy tisztelik és szeretik. Ez fájdalmas és tanulságos is, azt adta meg érzéseit Lia, aki egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogy a pénzdíjnak kinél lenne a legjobb helye. Maga a díj az enyém, és Pétert így hazaviszem magammal, de a pénzé egyértelműen a családi, ez nem volt kérdés számomra. Az élet engem megedzett a gyász területén. Egészen elképesztő, hogy a kultúránkban mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy mindannyian elmegyünk. Erre készülni kell, hogy ennyire rettegünk az öregedéstől, az öregségtől, azért van, mert benne van az elmúlás lehetősége, de ha erre nem készülünk, hatalmas mélybezuhanásként éljük meg. Ezt nem félelemmel kell kezelni, hanem valahogy jól felkészülni rá. Fontos, hogy amíg itt vagyunk, úgy tudjunk élni, hogyha eljön a pont, amikor kilépünk, tudjuk majd azt mondani, mi mindent megtettünk. A fájdalomban és az elengedésben is megtanultam valahol annak a szépségét, hogy semmi nem a miénk, és közben meg minden érzés, minden kapcsolat annyit ad, hogy ajándéka is van a gyásznak, mondta a színésznő, aki igazi jó barátja volt Kállói Molnár Péternek. Erről is ír a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Az énekesnő valósággal úszik a boldogságban. Király Linda vőlegényével az első pillanattól érezték, hogy egymás személyében rátaláltak a mesebeli igazi szerelemre. Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára, főleg mióta boldog párkapcsolatban él. A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre, amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk, kezdte Linda az egyik magazinnak. Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett. A lazányi cukkin is ketogén verzióban készítem, ezt annyira szereti a párom, hogy legalább 4-szer kellett az asztalra tennem. Mármint gondolom a kaját, nem a párját. Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében. Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt hallottam, hogy a szerelem nem 50-50 százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél 100%-ot ad bele, mesélte Király Linda, énekesnő. Az énekesnő sugárzik tehát a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte. Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi. Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű. A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással, ez nálunk tökéletesen működik. Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, melyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől. Sokáig zárkozott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi éremet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat, és mondta boldogan. Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást, ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi. Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette. Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom, vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét, árult el az énekesnő. Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált. Az első randin 4-5 órán keresztül beszélgetünk, és olyan volt, mintha már 1000 éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt, egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi. És hogy mit mondott még ezen kívül Király Linda, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről.
0: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik? Akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program!
2: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29. Europetrol Cegléd.

0: Prémium benzin alapáron, mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
1: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
2: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Kedden nyugat felől sok felé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon, majd a középső északi tájakon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli eszelet sok felé kísérhetik élénk lökések, majd késő délután este északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. Zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre lehet számítani. A legmelegebb órákban 28-33 fokra van kilátás. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország északkeleti-keleti harmadán számíthatunk záporokra, zivatarokra, majd estétől több felé. Az északnyugati-nyugati szelet élénk, erős lökésre kísérik. A maximumok délután 19 és 32 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a mikrofonnál ült és beszélt Süveges András. Ha minden igaz, Szatmári Gábor jön, este 8-ig övé a terep, 5 pedig majd Vörös Nádi követi. Legközelebb holnap jövök, újra reggel 6-kor majd. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, viszal!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp szigeteki földrengés káros útjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
9: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát már is a hétfő esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem önöknek, ma egyenruhás napot tartunk mondhatni, hiszen először majd Bálint Bóta Júlia érkezik a Ceglédi Rendőrkapitányságról. Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban ma a mostanában azért igencsak gyakori tömegrendezvényekről lesz majd szó, ahol sokan megfordulnak. Hát ezek biztosítása mind közlekedési, mind közrendi szempontból azért nem kis feladat a rendőröknek, úgyhogy erről fogunk majd Júliával beszélgetni az első órában. A következő órában pedig a tűzoltóságról érkezik Petrányi Sándor. Vele szokás szerint az elmúlt hónap legfontosabb eseményeit vesszük majd sorra. A tűzoltóknak, a katasztrófa védelem munkatársainak vajon mennyi dolguk volt májusban, ez is ki fog derülni 7 óra után itt a Cegléd Rádióban. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, remélem így is tesznek a következő 2 órában is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony, megkezdődött a nyár olyan szempontból mindenképpen, hogy már jó pár olyan rendezvény volt itt, akár csak városunkban is, amely igen nagy tömegeket vonzott, és igen nagy tömegeket mozgatott meg. Hát bizony, ez feladatot jelent a rendőrség számára is, mind közlekedési, mind közrendvédelmi szempontból. Na, úgyhogy ezekről a feladatokról fogunk beszélgetni a következő percekben, Rendal Elke című rendőrségi magazinunkban, Bálint Bóta Júliával. Hallgassák, érdemes lesz.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rendal Elke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júliával beszélgetünk most is természetesen itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, Júlia, szervusz!
2: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
1: Sokszor közlekedési témákról beszélgetünk, most is szóba kerül ez a része is. Hát ugye itt van a nyár, és ilyenkor jönnek azok a bizonyos, hát csúnya szóval tömegrendezvények, ahol nagyon sok ember mozog. Lehetnek ezek fesztiválok, vagy sportversenyek, vagy bármiféle más is, ahol azért sokszor több ezer ember is ott van, és hát ott mozognak jobbra leföl, tehát ilyenkor a rendőrségnek is dolga van, egészen biztos, akár közlekedési, akár közrendvédelmi szempontból is. Hogyan készültök ti fel az ilyesmire? Tehát nyilván az alakulatból többféle szaktudású embert ilyenkor be kell vonni ebbe a munkába.
2: Igen, ez ugye úgy van, hogy megvan az, hogy melyik rendezvényhez kötelező a rendőri biztosítás, melyikhez nem. Ez úgy van, hogy aki szervezi az eseményt, a közútkezelőnek kéri a hozzájárulását,
1: igen,
2: hogy meg lehessen ezt ugye rendezni, és ott a közútkezelő meghatározza, hogy szükséges-e rendőri biztosítás, vagy megoldható nélkülünk is. Amennyiben azt határozza meg, hogy szükséges, hogy rendőri biztosítás legyen, úgy akkor bejön hozzánk ugye ez a hozzájárulás, ugye a közúti hozzájárulás, és az alapján ugye még egy bejelentés, és akkor ez alapján indítjuk el ezt az egész rendezvény biztosítási procedúrát, úgymond, és akkor meghatározzák, hogy milyen biztosítás kell, hol legyen biztosítva. Például igen, most itt a hétvégén volt ugye egy nagyon-nagyon egy szuper rendezvény, ugye ez a Ceglédi Futófesztivál, ugye?
1: Igen.
2: Hihetetlen, én mondjuk most voltam először ezen, mint a biztosítók között, meg amúgy is, és nagyon jó volt.
1: Ugye?
2: Nagyon jó volt látni azt, hogy mennyire sok ember jött el,
1: igen,
2: és mennyire jól meg volt szervezve, úgyhogy innen is köszönöm szépen ezt a rendezvényszervezőknek, hogy nagyon egy nagyon-nagyon jó...
1: Nagyon rajtuk egyébként.
2: Igen, nagyon-nagyon... És itt is megvolt az, hogy hány rendőr kolléga kell ehhez a biztosításhoz. Ugye például ebbe az esetbe kellett a Pesti út és a Fürdőútnak a kereszteződéséhez, valamint a Fürdőút és a Külső Budai úton is egy biztosító kolléga, akik lezárták az útvonalat, oda nem lehetett behajtani.
1: Pontosan.
2: Mert ugye ott volt a futórész, illetőleg ugye rajtuk kívül voltunk még többen, akik bent voltak a rendezvényen. Én kerékpáros rendőrként voltam, mert ugye sokkal el tudtam ott slisszanni a futók között, meg a pályaszélén, hogyha egyik végéből mondjuk a másikba kellett menni, mert volt ilyenre is precedens. Ugye meg hát nagyon nagy köszönet a polgárőr kollégáknak, mert hogy ők még nagyobb számmal voltak jelen, akik biztosították a becsatlakozó dűlőút történő be nem hajtást, ugye, hogy ne tudjon senki se bejönni. Ilyenkor ugye úgy van, hogy meg van határozva, hogy mi hanyan vagyunk, hogy hova kell állni, ugye ezt a területet mi előtte végigjárjuk, megnézünk minden egyes lehetőséget, ahol esetleg bejöhet jármű, ahol bármilyen akadály lehet, és hogy ezt nekünk ugye biztosítani kell, hogy semmilyen probléma ne legyen, és ezt a versenyt ugye bármilyen, vagy pontosabban semmilyen probléma vagy fennakadással ne legyen igazából, és ne történjen semmi, hogy például egy autós megjelenik a futók között. Úgyhogy innen is köszönöm tényleg a polgárőrös kollégáknak, és a tanulóknak, mert ugye tanulók is voltak ott, diákok is, akik segítettek nekünk.
1: Ez nekik nagyon jó lecke.
2: Igen, ilyen társadalmi munkában, ha jól tudom, az iskolánál ilyen társadalmi munkában tudták ezt így elvégezni.
1: A bemesek úgymond voltak ott akkor, ugye?
2: Általános iskolából is voltak ott. Ilyen, hát úgy értve, hogy ilyen 14 évesek volt, nem akarok hazudni, mert nem kérdeztem meg meg tőlük, hogy hanyadik osztályosok.
1: Ja, igen.
2: De volt olyan, aki a törökből jött, de volt olyan, aki az általános iskolás volt még, de például nyolcadikos volt, ha jól tudom, nem akarok hazudni.
1: Tényleg
2: nagyon-nagyon. Igen, és ők is tényleg ott voltak, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesen elvégezték, amit feladatot úgymond kiosztottunk rájuk, és tényleg úgy volt, hogy ha kértünk valamit, ugye akkor ők mentek, és az első szóra segítettek, és igen, ott voltak. Úgyhogy igazából itt megvan az, hogy akkor ugye, hogy hanyan vagyunk, hol kell jelen lennünk, mit kell elvégeznünk, de már nekünk reggel ugye úgy kell oda kimenni, hogy mielőtt ez a rendezvény elkezdődik, mindenki tudja, hogy hol fog lenni, ugye ilyenkor van egy kupaktanács, ahol mindenki ott van.
1: Fontos.
2: Elmondjuk, igen, hogy te ide állsz, te oda állsz, ez a feladat, az a feladat, és akkor próbálunk egy normális bevonulási tervet, mint a, ugye, ha jönnek az emberek az autókkal. Nagyon sok olyan gépjármű volt most is, aki nem értette meg, hogy például nem hajthat be egy adott területre.
1: Bizony, bizony.
2: De velük is hála az égnek kompromisszumra jutottunk, és akkor minden, tényleg minden, igen, probléma nélkül lezajlott ez az esemény, és tényleg innen is köszönöm szépen a kollégáimnak, és a polgárőr kollégáknak, valamint a szervezőknek is, hogy jelen lehettünk ezen, és köszönjük a bizalmat, amit ismételten adtak nekünk. Igazából nagyon oda kell figyelni arra, hogy a megfelelő felszerelés ott legyen. Ugye ilyenkor az is kell, hogy legyenek mentősök a helyszínen, hogyha bármi történik.
1: Bizony, bizony.
2: Ugye, de ez ilyenkor mindig a szervezői oldal szokta ezeket leszervezni, ugye mind a mentősökkel, ott megvan
1: határozva.
2: Ezt teljes mértékben leszervezik,
1: abszolút,
2: igen. Igen. Uh-huh. És ugye nekünk a rendezvény biztosítása a része, a többit meg mind a szervező szokta intézni.
1: Igen, igen, igen. Fontosak ezek nagyon. És többször emlegetted a polgárőröket is, a velük való együttműködés a mindennapokban is egyébként nagyon fontos, egy, igen, ilyen nagy rendezvénynél meg különösen, és nagyon jó, amikor jönnek az ifjabb segítők is, a tanulók is, akik közül, hát ki tudja, néhány éven belül lehet, hogy néhányan már ott lesznek a kapitányság,
2: igen,
1: állományában.
2: Igen, ugye? Igen, igen. Hát igen, reméljük, igen, hogy majd így lesz, tényleg nagyon-nagyon ügyesek voltak a diákok is.
1: Igen, úgy, igen. Hogy... Ugye ez egy sportverseny. A sportverseny megint más, mint például egy másfajta rendezvény, mint ami most közeledik, ugye a hétvégén a Laska Fesztivál, hát ahol már azért lehet kapni sört, bort is, stb. De én azt figyeltem meg az elmúlt években, jó pár évben, amióta már a Laska Fesztiválokat rendezik, még akár amikor itt bent volt a belvárosban, de főleg amikor már kint ott a fürdő környékén, hogy ha ott én sétálgattam, vagy sétálgattunk a feleségemmel is, olyan biztonságérzetet adott az, hogy szinte nem volt olyan pillanat, hogyha valamerre szétnéztünk, ne láttunk volna egy rendőrpárost. Egyfajta biztonságérzetet adott az embernek az, hogy ti ott vagytok, és úgy nem kellett ott semmit csinálni, tehát, igen, semmi rendbontás nem történt, de azért jó érzés volt látni, hogy ott vagytok, és nekünk ez sokat jelentett.
2: Hát igen, próbálunk mindenhol ott lenni, ahol felkérnek minket, hogy legyünk jelen, ami nem könnyű manapság.
1: Nem bizony.
2: És én tényleg azt mondom a kollégáimnak, minden elismerésem, hogy ebbe az időszakba is teljes mértékben helyt állnak a, igen, helyükön, és a szolgálatot teljesítik úgy, ahogy megkívánják. Úgyhogy innen tényleg köszönöm nekik a munkájukat. Hát igen, a Laska Fesztivál is egy nagyon jó kis esemény lesz, és most például 12-én este viszont lesz a mozgás éjszakája, ugye ezt?
1: Igen.
2: Ugye megint majd nagyon, nagyon jó kis program.
1: Beszámoltunk már róla, igen.
2: Igen, nagyon jó kis program lesz, ott én is szolgálatban leszek ismételten, a rendőrautóval most.
1: Igen.
2: Rendőrautóval leszek.
1: Biztosítjátok a helyszínt,
2: én
1: akkor
2: fogom,
1: a külső,
2: igen,
1: helyszíneket.
2: Hát igen, úgy van, hogy felvezetem a kerékpáros részt, mert ugye most
1: például
2: egy nagy kerékpározás lesz, nem egy kis kör lesz, hanem egy jó nagy 15, igen, kilométeres kerékpár túra idézőjelben. És akkor ott leszek megint szolgálatban, úgyhogy én nagyon várom már ezt az estét, remélem, hogy minél több emberrel találkozunk ott, hogy tényleg együtt legyünk, és ne mindenki csak a telefon előtt üljön, és akkor azon keresztül kémlelje a világot,
1: igen,
2: hanem tényleg kijönni a szabadba, úgymond, és együtt tölteni személyesen egy kis időt, úgyhogy ott várok mindenkit én is nagy szeretettel, meg hát ugye ha Kőházi Ádám igazából az egésznek ennek a nagy rendezője, ugye, és tényleg várunk ott mindenkit sok-sok szeretettel, úgyhogy ez is egy példa olyan, hogy ott leszek én is járőrautóval, és hát szolgálati gépjárművel, és akkor majd ott látjuk, hogy mi lesz most, de igazából például, hogyha van fent Budapesten egy rendezvény, ott ugye azért sokkal több kolléga nyilván, kell, hát hogy jelen legyen, mozog, és nyilván, ott egy teljes városra kiterjedően van megcsinálva az, hogy, vagy hát eltervezve az, hogy ki melyik útvonalat, hogy biztosítja, fontosak hány személy ezek kell oda, akkor mivel kell, hogy legyen, mert van kerékpáros, van gyalogjárőr, van civil, aki a tömegbe benne van, hogy lássa és tudjon jelezni, hogyha bármi probléma van, ugye vannak ezek a civil ruhás kollégák, akkor vannak ugye azok, akik mondjuk a lovasrendőrök, hogyha az szükséges, vannak a kerékpárosok, vannak a szolgálati gépjárművesek, úgyhogy nagyon sokféle módon tudunk jelen lenni, attól függ, hogy mire van szükség. De például Budapesten ugye általában mindenki is jelen szokott lenni. Jó, mondjuk a lovasok, ők azért ritkábban, de általában a gyalogos kollégák, a szolgálati gépjárművel és a ugye civil ruhás kollégák ott szoktak lenni, úgymond a tömegben, hogyha bármilyen probléma lenne, akkor tudnak jelezni. Igazából ez egy nagyon átfogó hadművelet, úgymond, amit itt végre kell hajtani, és nagyon-nagyon nagy összebeszélés kell, hogy ez egy tökéletes rendszer alakuljon ki, és tényleg gördülékenyen menjen minden.
1: Hát, egy zenei hasonlatot mondjak, ez olyan majdnem, mint a jazz, improvizálni kell, mert ugye a helyzet percről percre változhat, és ez azonnal alkalmazkodni kell, tehát ezt nem lehet előre eltervezni, hogy majd 19 óra 46 perckor ez fog történni, nem tudjuk, mi
2: nem,
1: fog történni.
2: Nem, ez így igaz, ez most ugye? Is volt így a hétvégén, hogy szóltak, hogy itt van probléma, akkor ugrottam a kerékpárra, és tűztem át egyik végből a másik végbe, ott cikáztam futók között, de tényleg is megoldottuk a problémát, ott voltunk, megoldottuk, és ment minden tovább, mint a karikacsapás, úgyhogy ez a dolgunk.
1: Igen, de hál' Istennek tényleg azért az elmúlt évek ceglédi rendezvényeire, hogyha visszagondolok, ilyen különösebb, nagyobb rendőri problémára nem nagyon emlékszem. Azt hiszem, hogy nem nagyon volt.
2: Nem
1: az emberek rendesen viselkednek itt ezeken a rendezvényeken, ugye?
2: Igen, hát szokott azért néha lenni ilyen összeszólalkozás, vagy ilyen, de ez bárhol előfordulhat, mi akkor is jelen vagyunk,
1: és kezelni
2: tudjuk, és próbálunk minden problémát úgy megoldani, hogy mind a két fél jól járjon.
1: Na, hát reméljük, hogy kevés ilyen probléma lesz, ha meg lesz, akkor ti úgy is megoldjátok, úgyhogy nyugodtan megyünk majd ki, akár a Laska Fesztiválra is majd legközelebb itt a hétvégén, és hát nagyon szépen köszönjük azt a munkát, amit végeztek, és tényleg, ahogy mondtam már itt pár perccel ezelőtt is, hogy jó érzés azt látni, hogy itt is egy rendőrpáros, ott is egy rendőrpáros, akkor mi nyugiban vagyunk.
2: Igen, akik, próbálunk mindenhol is ott lenni.
1: Biztos, hogy nem akarunk balhét csinálni.
2: Igen, igen, igen, de az általában úgy szokott lenni, hogy nem akarunk balhét, aztán csak egyszer ott vagyunk a közepében, de hála az égnek ott vannak, próbálnak mindenhol ott lenni a kollégák, ami manapság nem, de nem könnyű helyzetben vannak manapság.
1: Igen, igen, igen. Na, hát sok erőt akkor nektek.
2: Köszönjük szépen.
1: Ezekhez a rendezvények is, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, amit eddig is tettetek, meg amit fogtok tenni ezután is. És most erről szólt Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Bálint Bóta Júlia volt, tehát most is a vendégünk, Júlia. Még egyszer köszi, és akkor találkozzunk ezeken a rendezvényeken, barátságos hangulatban.
2: Igen, így legyen. Köszönöm szépen.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős. Oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lassan-lassan véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor első órája, remélem nem bánták meg, hogy velünk tartottak. Ugye nem bántad meg, ez a címe Dr. Béres és Verép Tamás közös dalának 2026-ból, ez egy friss feldolgozás egyébként. Na, szóval mindenképpen érdemes ezt meghallgatni, mert hogy utána indul a második óránk, a második órában pedig szintén maradunk az egyenruhánál, hiszen a tűzoltóságtól érkezik majd Petrányi Sándor, és szokás szerint vele beszélgetünk majd az elmúlt hónap legfontosabb olyan eseményeiről, amelyek a tűzoltókat és a katasztrófavédelem munkatársait érintették, úgyhogy tartsanak velünk a következő 60 percben is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
6: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Ed Sheeran és a Sapphire című 2025-ös felvétel. Ezzel indult a hétfő esti beszélgetős műsor második órája, amelyben tehát a tűzoltók és a katasztrófa védelem munkájára tekintünk vissza. Mennyi dolguk volt vajon a tűzoltóknak a májusi hónapban? Petrányi Sándor fog erről szokás szerint beszámolni. Nem sokára, de előtte még a Super Stereo és D közös felvételét, a Bent a neved című 2015-ös lágert fogjuk meghallgatni, és utána jön majd a már említett beszélgetés.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hogy mit hozott a május a tűzoltók és a katasztrófavédelem szempontjából? Hát valószínűleg sok munkát. Én minden esetre, hogyha májusra visszagondolok, akkor bizony leginkább a nyárfa pihék jutnak eszembe, amik a belvárost is ellepték, holott közel-távol egyetlen egy nyárfa sincsen. Ma hát erről is fogunk beszélni, de nyilván sok minden más fontos dologról is. Petrányi Sándorral a következő percekben az interjú már is indul.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Lássuk tehát, kedves hallgatóink, hogy mi dolga volt a tűzoltóknak és a katasztrófavédelem munkatársainak az elmúlt hónapban, azaz májusban. Erről fogunk beszélgetni most, szokás szerint itt a stúdióban Petrányi Sándorral, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz!
2: Szervusz, nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
1: Na hát nézzük csak, hogy milyen volt ez a május. Hát nekem most májusról leginkább a pihék jutnak az eszembe, a nyárfa pihék, amiken egy kicsit én el is csodálkoztam itt a belvárosban, belvárosi lakó vagyok, és ahhoz képest, hogy az erkélyünkről, ha szétnézek, egy darab nyárfát nem látok a horizontig. Ettől függetlenül a levegő nagyon sokszor tele volt, olyan volt, mintha havazás lett volna gyakorlatilag, ugye?
2: Igen, sajnos rengeteg nyárfaerdővel vagyunk körülvéve többnyire.
1: Itt a környéken azért van bőven,
2: ez a
1: igen.
2: Jellemző, mondhatnám igen. Itt távolabbról Homokrész, Dán-Szent Miklós Albert írsa, de ugye az Ugyeri rész, a Csemői rész, és akkor még folytathatnám Újszilvás, Tápiószörös, bár merre elindulunk, nagyobb részt nyárfaerdővel találkozunk, aminek az a kis aranyos virága az megterítette a külterületet, sőt, ezek szerint a városban is jellemző volt.
1: Nagyon.
2: Volt ilyen kép ugye a Cegléd Center környékén, hogy mit csináljunk.
1: Igen.
2: Hát sajnos ezt csak tűrni tudjuk, illetve
1: a levegőből nem tudjátok összeszedni.
2: Igen, nekünk a legnagyobb félelem az bekövetkezett, vagyis hát hogy fogalmazzak, sajnos megemelkedtek az ilyen jellegű szabadtéri tűzesetek, ugye kellett hozzá egy kis szél, és már nem 10-20-100-200 négyzetméterről beszélünk, hanem itt el tudtuk menni. Sajnos, igen, 30 hektár volt a legnagyobb terület, ami
1: bizony
2: magasabb fokozatba került eloltásra, de akkor, hogy egy kicsit részletesebben, tehát 39 beavatkozást igénylő eseményünk volt, minimális volt a téves jelzés, tehát összesen 47 riasztásunk volt, és ennek a nagyon nagy része 30 beavatkozást igénylő tűzeset volt, és ennek a 30 beavatkozást igénylő tűzesetnek ki lehet számolni, a 80%-a volt szabadtéri tűz.
1: Igen.
2: Hát 23 alkalommal mentünk külterületre, és hagytuk itt a várost, a lakosságot. Sokszor nagyobb fokozatban is kellett dolgozni, röptüzek keletkeztek, mindenbe bele.
1: Hogyne.
2: Felkapta 10 méterre, már gyújtotta az újabb tüzet, és ez így ment szinte egész májusba. Annyit kell megjegyezzek, hogy vasútpart is, nádas, bozótos, szalmabála is égett.
1: Bármi. Igen.
2: De jellemzően akácerdőből indult, és ami a legnagyobb probléma, hogy jellemzően a külterület is lakott.
1: Hogyne.
2: Ugye,
1: itt azért
2: beszélek,
1: komoly tanyavilág van.
2: Beszélek,
1: igen.
2: Így van, és nagyon sokszor a lakott területet, a tanyaépület is veszélybe volt, hogy melléképület égett le többször is, és ezért kellett volna gondosabban ügyelni a kialakulás elkerülésére. Nagy valószínűsége emberi gondatlanság, de igazából nem vizsgált,
1: nehéz
2: nem
1: ezt megelőzni
2: történt.
1: Azért.
2: Így van.
1: Igen. Tehát,
2: és sajnos jellemzően Cegléden, Csemőben, Albert is, a Nagykőrösön, Cegléd, Bercelen, Törtelen, Tápiószőlős, Mikebuda, ugye mind olyan terület, amit
1: persze
2: viszonylag távol esnek egymástól, nagyon nagy működési területünk van, és szinte minden külterületen keletkezett ilyen jellegű.
1: Igen, szinte alig volt olyan, aminek ne lett volna köze a nyárfa pihéhez, ugye?
2: Hát ez a következő gondolat, hogy most valahogy összejött minden egyéb. Tehát a tűzesetek maradéka, az a hét is jellemzően komoly erőfeszítésre késztetett minket, hiszen úgy kezdődött a május, hogy Albert is egy gyönyörű családi ház az udvarban lévő autókkal lángra kapott hajnalba éjszaka. 200 négyzetméteres területről beszélünk, tehát óriási anyagi kár volt, és itt is a Ceglédi is, a hivatásos és az albertisai önkéntes tűzoltók avatkoztak be, de volt a déli úton, nem tudom, emlékeznek rá, biztos egy vasárnap reggel kellett kimenni, ez is magasabb fokozatba összeépített ilyen sarok telken melléképület, és az udvaron is szintén itt egy nagyobb értékű lakóautó égett,
1: az égett
2: elektromos probléma következtében. Egy nagyon nagy eső volt előtte, és valószínűleg beázhatott ott valami, és ebből keletkezhetett az elektromos probléma.
1: Egy rövid zárlat vagy valami, és ebből lett aztán a tűz, az esőből lett a tűz. Ugye?
2: Hát igen, hát igen, ilyen is van. Sajnos igen. Előfordulhat ez is, igen. Csemőben ipari létesítményben volt, de ugye tápjószőlősen is van ipari létesítmény. Oda is kellett menni, elszívó berendezés, és környezete égett. Tehát ipari is volt, jellemzően épített, otthon jellegük is, illetve egy nagyon érdekes dolog volt, vasúti szerelvény ritkán feladatunk, a tűzoltása természetesen fel vagyunk erre is készülve, egy nagyon régi, szinte egyedülálló, aki kim volt a helyszínen, meg tudja mondani, hogy az országban egyedülálló mérőkocsinak a motorterében keletkezett a tűz, és ugye ez egy elektromos leválasztás után, feszültségmentesítés után, ugye porralótóval, egyebekkel kellett beavatkozni, viszont amikor a teljes áramtalanítás megtörtént, akkor vízzel is be kellett avatkozni.
1: Muszáj volt, persze.
2: Mert csak így lehetett teljes mértékben eloltani.
1: De hát annak a kocsinak annyi akkor.
2: És sajnos még nem fejeztem be, a regionális hulladéklerakóba is volt egy éjszakai.
1: Hát ezen már nem is csodálkozom.
2: Beavatkozás egy 200 négyzetméteren, tehát jellemzően mindenből kaptunk, nem mint hogyha megérdemelné a tűzoltó, szerintem a tűzoltó inkább készenlétbe kellene, hogy legyen, de
1: az a legjobb,
2: de
1: igen.
2: Ez a május most így sikerült.
1: Igen, igen, hát mondjuk nem lepődtem meg rajta nagyon ezeken az eredményeken, amik itt vannak előttem is egy papíron, úgyhogy hát bizony-bizony ez egy húzós hónap volt, tehát reméljük, hogy a többi már kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, de hát azt majd meglátjuk. A baleseti statisztika
2: az jellemzően
1: olyan
2: talán
1: nagyon nagynak.
2: Igen. Talán az picit kompenzálni vélem ezt az egész hónapot. Ugyanakkor volt beavatkozásunk személygépjármű, kistehergépjárművel ütközött, tehergépjárművel ütközött személygépjármű, illetve három személygépjármű szintén Cegléden történtek ezek a balesetek, törtelen kisbusz és személygépjármű ütközött. Minimális személyisérülés talán két esetben volt összesen, ez szerencsés dolog, nem kellett olyan hatalmas életmentést, sérült mentését elvégezni, de a műszaki mentéseket folytatva segítségnyújtás, ajtónyitás szintén.
1: Az is
2: ugye,
1: volt.
2: Ezt havi szinten mindig megemlítjük, három esetben volt.
1: Igen.
2: És állatmentés is.
1: Igen, ez szép, egy őszbakot is megmentettetek.
2: Igen, ez itt Cegléden történt, és érdekes történet. Sajnos nagyon megsérült az őszbak, és ilyenkor a helyi vadásztársasággal vagy ismerősökkel megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, hogy a hogyan továbbot intézni, hiszen egy sérült állatról volt szó, aki valamilyen oknál fogva ilyetében bele gabajodott a kerítésbe, és itt roncs darabolóval kellett a kerítésből kivágni, hogy a sérült
1: ki
2: tudjuk szabadítani.
1: És hova került ő utána?
2: Utána elvitték a vadászok, tehát ők próbálták elsősorban meggyógyítani, és utána nem tudtam lekövetni teljesen az eseményeket.
1: Hát utána aztán visszaengedik majd a természetbe, hát reméljük, hogy felgyógyul az őzike, és két kútba esett macska, ami hát most kicsit mosolygok rajta, de ők szegények biztos jól meg voltak ijedve.
2: Igen, meg voltak ijedve, de dugólétros segítségével, kéziszerelésű létránk is van, nem csak létraszer, úgymond nagy kis autó. Kéziszerelésű létráink is vannak, és azzal sikerült ezt körülbelül 6 méter mély kútba lemenni, és a kismacskákat onnan kiemelni. Sértetlenül megúszták a történetet, úgyhogy
1: na, egy kicsit
2: happy endes történet
1: igen, igen,
2: volt.
1: Igen. nagyon fut az időnk, de beszéljünk még azért arról, hogy azért itt a nyár, és ilyenkor sokszor van tűzgyújtási tilalom, ugyebár most ez vonatkozik itt a mi térségünkre?
2: Jelenleg is van tűzgyújtási tilalom, ugye annyit kell tudni, hogy a kifejezetten veszélyes, tűzveszélyes időszakokban az erdőgazdálkodásért felelős miniszter az OKF-fel egyeztetve, tehát az OKF kéri, hogy vizsgálják fölül, hogy a biomassa, egyéb hatások, az avar, hogy mennyire csörök, száraz, iszonyúan veszélyes.
1: Nem mindegy.
2: Tehát nagyobb kockázata van a tűz bekövetkezésének, és jelen pillanatban Baranya, Zala és Vas kivételével tűzgyújtási tilalom van. Röviden annyit jelent ez, hogy fokozottan tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani erdőterületeken, valamint fásításokban, és az
1: még a 200 méteres helyeken sem szabad.
2: 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanok esetében. Ugye ide kell értenünk a tűzrakó helyeket és a fásítás.
1: Fontos. Igen, igen.
2: Illetve ugye a parlag és a gazégetés is tilos. Tehát most Cegléd területén sem lehet. Hiába van önkormányzati rendelet, nem lehet tüzet gyújtanunk.
1: Hát lehetni lehet, csak nem szabad.
2: Igen,
1: igen. Igen. Tehát nem szabad, egészen biztos. Ugye most, hogy a fűtési szezonnak azért már vége van javában, itt lenne az ideje valóban a kémények felülvizsgálatának is, most ideális elvégeztetni ezt.
2: Igen, hiszem, most ideális elvégeztetni. Nagyon fontos dolgok vannak ilyenkor is, ugye a szabadtéri tüzekről már beszéltünk, de most nem működnek a kémények, és most érdemes igazán 18-18-as telefonszámon, interneten, vagy bármilyen módon lehet a kéményseprőket értesíteni, és nagyon fontos, hogy úgy, mint a száraz tűzifa beszerzése, az erre alkalmas hő- és füstelvezető berendezés, az a maga a készülék, tehát itt a gázkészülék és minden.
1: Bármit.
2: Tehát a felülvizsgálat az most esedékes.
1: Most,
2: tehát
1: nagyon most fontos az, célszerűbb ilyenkor.
2: Nagyon igen. Fontos az, hogy úgy készüljünk föl, ne akkor gondolkozunk, amikor már jó kinyaraltuk magunkat, és utána kapkodjunk, mert utána gyorsan eljön a fűtési szezon, és igen. Begyújtunk abba a kéménybe, ami kátrányos, ki fog gyulladni, ki fog égni, akár nagyobb gond is lehet, sajnos tetőtüzek is jellemzően ebből alakulnak ki.
1: Nem egyszer,
2: bizony. Ezt előzzük
1: igen.
2: meg.
1: Igen,
2: ugye
1: igen.
2: A kéményseprőknek nagyon fontos dolgaik vannak, nem csak a kémény ellenőrzés, a tisztítás, a szénmonoxid mérés, visszaáramlás mérése, és ugye a műszaki szerkezetét is jellemezni tudják a kéményeknek, új kéménynél akár az átvételét is.
1: Igen, igen, és ez két évente egy alkalommal díjmentes.
2: Díjmentes, így van, hiszen pont erről volt szó, hogy most már a tulajdonos dönti el, hogy mikor hívja a kéményseprőket,
1: igen.
2: És ő tudja meghatározni, nem sormunkában végzik, csöngetgetnek be házról házra,
1: igen.
2: Hanem a tulajdonos felelőssége tulajdonképpen a család biztonságának megteremtése.
1: Hát, bizony.
2: És ez az egyik fontos szegmens, hogy a kéményseprőket értesítsük a kémény ellenőrzéssel kapcsolatban.
1: Igen, igen, igen, igen. Fú, hát még lenne itt témánk, de a műsoridőnk lassacskán lepörgött. Nagyon gyorsan itt a legvégén toborzás van-e most? Vártok-e újabb legényeket, akik jönnének hozzátok?
2: Toborzunk, minden pillanatban toborzunk. Én továbbra is azt mondom, hogy jelentkezzenek, meg tudjuk mondani, hogy hol van szabad hely. A legfontosabb, hogy betöltött 18 éves életkor kell, magyar állampolgárság, állandó belföldi lakhely, büntetlen előírat, egy középfokú végzettség, utána jönnek az alkalmassági vizsgálatok, és
1: igen.
2: A C-kategóriás jogosítványa van, az mindenképpen előnyt jelent.
1: Előnyt, igen.
2: Be kell jönni ide a ceglédi tűzoltóságra, katasztrófavédelmi területre, és akkor ott a humán kiemelt főeladó fog segíteni a továbbiakban, és szerintem ez a fiataloknak vonzó pálya lehet, hiszen nálunk is elkezdődött egy fiatalítás, és öröm nézni őket, hogy megállják a helyüket.
1: Igen, igen, igen. És alkalmasint majd közülük is nagyon szívesen látunk itt valakit majd az egyik beszélgetés alkalmából, amikor is azért elsősorban ugye leginkább az előző hónap eseményeire tekintünk vissza, mint ahogy tettük ezt most is Petrányi Sándorral. Nagyon szépen köszönöm az információkat, és hát remélem, hogy kicsit nyugodtabb hónapok elé fogtok nézni, és hát ez majd kiderül a következő hónapban, július elején mindenképpen visszanézünk majd júniusra. Sándor, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor, és az utolsó dal címét akár célzásnak is vehetném, Sehova se passzolok. Zola 2025-ös felvételével veszek búcsút ma önöktől. Hát én már nem passzolok ebbe a műsorba, de a következő órába majd belepasszol Vörös Nándi, úgyhogy vele rádiózhatnak tovább, és természetesen sok-sok remek muzsikát is hallhatnak majd itt a 92.5-ön. Én mai figyelmüket megköszönöm, és számítok rá holnap is. Holnap kedd van, és ha kedd van, és minden rendben van, akkor, ahogy szoktam mondani, jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló is. Most jelen állás szerint úgy tűnik, hogy ennek semmi akadálya, úgyhogy holnap erre is számíthatnak, de más téma is lesz, hogy mi, azt majd holnap fogom elárulni. Úgyhogy maradjanak továbbra is velünk itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra holnap!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyagtároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglid hangja az FM 92.5-ön a Ceglid Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailezhetnek is a kívánságkukac@ceglidradio.hu oldalra, sőt, Facebookon is írhatnak nekünk, www.facebook.com/ceglidradio, de leginkább azért SMS-ben vagy e-mailben szoktak érkezni a válaszok, amiket nagyon várok ma is, és egy ismerős kérdést teszek fel önöknek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Annyira ismerős lehet, hogy már talán két alkalommal is foglalkoztunk ezzel, de még mindig maradtak bent válaszok, és még mindig jöhetnek új sztorik, mert úgy látszik, hogy népszerű volt ez a téma, nagyon sokan írtak nekünk, és ugyanennyire sok üzenetet várunk most is, de menjünk azokkal tovább, akik még nem kerültek sorra. Azt mondja, hogy szombat, kora reggel 8-as busz, Kelenföld, 3-4 emberrel az egész buszon. Öreg néni felszáll és közli az egyik sráccal, hogy az az ő helye, srác átül inkább máshova, elkerüli a balhét, majd a néni leül, leveszi a cipőjét és felrakja a szemben lévő ülésre. Később nehezményezte, hogy a Sánta bácsinak át kell adnia a lábtartóját. Ezt Marcitól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, tényleg szürreális. Távolsági busszal jöttem fel Pestre, az előttem lévő ülésben ott ült, beöltözve, a gyűrűk urából Gandalf, bottal és kalappal együtt. Az benne a legjobb, hogy hazafelé úgy 5 órával később ugyanazzal a busszal mentünk haza is, írja nekünk Hanga, és nagyon szépen köszönjük ezt is. Nem szürreális, de sírtam a nevetéstől. Pár hete, 4-es metró. Kisebbségi anyuka, 3 év körüli magzatával, elálló lapát fülekkel, vitorlának is beillett volna, tömpe orr, arckifejezése egy fokkal értelmesebb, mint egy neander völgyé. Gyerek természetesen viselkedni nem tud, futkos visong zaklatja az utasokat, anyuka 5 perccel később elüvölti magát. Adonis, azonnal hagyd abba! Egyébként ez kicsit olyan eddig ez a műsorunk, mint amikor a viccekkel foglalkoztunk, de ez bizony a valóságunk. Úgyhogy ja igen, ezt elfelejtettem mondani, nem csak buszos élményeket várunk, hogyha valaki metron vagy vonaton él, tehát hasonlót, tömegközlekedés közben azt is nyugodtan küldje el nekünk. Egyszer hajnalban buszon egyik illető buliból indulatott haza, behányt a busz hátsó emelkedett részén és a hányás egészen a busz közepéig folyt, illetve egyszer egy anyuka 3 gyerekével ment a buszon, majd egyik picikének neki állt a pelenkázásához a buszon, majd szépen a busz közepén lévő kukába bedobta a pelenkát, hogy hagy illatozzon. Hú, hát ez is kemény. Zsombor írta ezt nekünk, és akkor nézzünk még egyet. Régen volt egy volán busz, aminek a két üvege között begyűlt az esővíz. Ha az a busz jött, mindig próbáltam ahhoz az ablakhoz jutni, megnézni, hogy áll a vízszint, mennyi az alga, stb. Volt, mikor full zöld volt, írja nekünk Ádám. Hát igen, vannak komoly helyzetek, és hasonló sztorikat várunk a folytatásban is. Még vannak bennmaradt üzeneteink, de hogyha érkeznek újak, természetesen azokat is fel fogom olvasni. Igyekezzünk ma lezárni ezt a témát, úgyhogy szeretném, hogy mindenki beleférne. Hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: Fél 3, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: belét senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92-tön, és egy jól ismert témával megyünk tovább. Ma mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Itt teljesen új válaszok következnek, olyanok, akiket még nem tudtunk sorra keríteni, aztán pedig olyanok, akik még most küldik el nekünk, mert hogy nyugodtan elküldhetik a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánságukat ceglidradio.hu-ra is. Következő üzenetünk, Őrs, Covid legelején nyár. 14-15 éves forma csaj leült velem szemben, a négyesben hátul, girosszal a kezében. Elővette egy fújós kézfertőtlenítőt, és a következőket fújta levele. A kezét, a karjait könnyékig, az arcát, lehúzta a maszkot, becsukta a szemét, a lábait, rövid nadrágban, az ülést, amin ült, és a giroszt. Majd komótosan elfogyasztotta, aztán megtörölte az arcát szalvétával, betömködte az ülések közé, majd újra lefújta a listázottakat, papírzsepével letörölt mindent, aztán nem sokkal később leszállt. 10/10. Hát ez egy komoly élmény lehetett Gergőnek, aki az üzenetet küldte. Azt, mikor a giroszt lefújta, azt azért át kell gondolni szerintem. Tehát bármennyire fontos a fertőtlenítés, talán az nem annyira fontos, hogy a szervezetünkbe ez be is kerüljön. Minden esetre, hát ez egy érdekes történet, köszönjük. Külföld, közel-keleti sofőr helyi buszon. Csekély nyelvismerettel, busz megáll, sofőr kiakad, mert nem értette, mi van a kijelzőn. Utasok kézzel-lábbal próbálják megértetni vele, hogy kifogy rögtön a benzin. Eleve ilyen hogy fordulhat elő? Majd miután a busztársaságot felhívták, és teljesen magába fordultan a sofőr mellett állva, nem sokára küldtek egy pótbuszt pótsofőrrel, aki egyébként magyar volt, és az ország nyelvét jól beszélte. Azt a röhögést, amit ott előadtunk, írja nekünk Tibi. Elhiszem, elég fura helyzet, szürreális élmény, de pontosan ez a kérdésünk, szürreális élményeket vártunk, buszozás vagy tömegközlekedés közben. Nő felszállt, négy gyerekével a buszra, majd hátraültek. Következő kép, amire figyelmes lettem, hogy ott szoptatja a buszon az egyiket, miközben a többivel kiabál. Az komoly, ezt Jenő küldte nekünk. Hát igen, én kértem, hogy ilyeneket küldjenek, el is küldték a kedves hallgatók. Isztambulban próbáltunk felszállni a buszra, anyám, apám, öcsém meg én. Egy jó megjelenésű férfi segített nekünk jegyvásárlásban, elég nagy tömeg volt, mellém állt, egyszer csak éreztem, hogy dörgölőzik hozzám, szóltam anyunak, aki azt mondta, hogy olyan rendesnek néz ki, és mindkét kezével kapaszkodik, de helyet cserélt velem, hozzá is dörgölőzött, erre elkezdett kiabálni, kurafinak nevezte, ő, aki a hülyét is nagyon ritkán suttogva mondja ki, a pasi gyorsan leszállt a következő megállónál. Ez nagyon furcsa, hogy valaki emberekhez akar hozzáérni. Segítőkész, meg minden felszáll melléjük, és dörgölőzik. Hát ez nagyon kellemetlen. 923-as éjszakai járaton arra lettem figyelmes, hogy valaki mögöttem fulskizó dolgokat kezdett el mondani, és utána a másik mindig nevezett rajta. Amikor arrébb mentem félelmemben, miután arról kezdett el beszélni, hogy valami a mellkasában fáj és ki fog jönni, kiderült, hogy ő nevetett a saját értelmetlenségein, csak ilyen fullmás hangon. Hú, hát ez is elég, azért, na, elég para lehetett. Anettől kaptuk ezt az üzenetet egyébként. Én is meglepődtem volna. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Ceglét rá!

Kedves hallgatók, buszozunk ma is. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát, de igyekszek ma mindenkit belesűríteni, szóval le is szeretném zárni a mai napon, ezért most jön egy hosszú e-mail, amit még az előző adás alatt kaptunk. Nos, tele van a tarsolyom ilyesféle sztorikkal, imhol a best of. Kb. 10 éve egy ritka fárasztó és tapás munkanapom után begördült a tömött 133 hely a Ferenciekre, amin Isten kegyeltjének éreztem magam, lévén az utolsó három ülés üres volt, hát gyorsan be is vágtam magam a szélsőre. Igen, nem, de kisváltatva éreztem, hogy a nadrágom kezd alulról átázni, mivel beleültem valamibe, ezért mint egy zerge ugrottam fel és tapogattam a fenekemet, ami sajnos valóban vizes is lett. Egy nő mondta együttérző arccal, hogy előttem szállt le egy kétes pofa és lehet, hogy vizelet. Senkinek sem kívánom azt az érzést, amikor átéltem, igazából nem is tudtam mit évő legyek, csak ismételgettem torzult arccal, hogy ne. A tenyeremet megszaglászva éreztem, hogy inkább cefre szaga van, ami azért jobb volt, mint a másik verzió. Végül így voltam vele, kénytelen utazni Budafokig, majd villámgyorsan hazarohantam és zokogva tusoltam, hánytam, mint Ace Ventura, az utcaimra pedig indítottam egy 90 fokos mosást. Az egyes pontban ismertetett sztori után új reflexem alakult ki, amely szerint mindig letapogatom az ülést, mielőtt leülnék. Mindig budai periférián laktam, ezért 40 perc alatt alig ha úsztam meg az utazást, jó kis tipikus pesti dugókban ez rögtön megnövekedett. Így azért arról nem mondtam le teljesen, hogy leüljek. Történt aztán nem sokkal később, szintén a 133N, hogy letapogattam az ülést, amire leülni szándékoztam, és hogyhogy nem, megint valami nedvességbe nyúltam, amit megszaglászva minden kétséget kizáróan meg tudtam állapítani, hogy írtó penetráns pisa. Ezúttal Budafokig utaztam sírva, kitárt jobbkarral, úgy, hogy a szóban forgó tenyeremet jó távol tudjam tartani magamtól, ha lett volna nálam valami kis balta, lehet inkább lecsapom csukló alatt. Végül csak hipóval mostam kezet otthon. Ez egy-két hete történt az úri 56A Vilin hűvösvölgy felé, hogy felszállt egy tagba szagadt anyuka cirka 3 éves kisfiával a villamosra. Kisfiú egész úton játszott a kis játékaival a retkes padlon, míg nem jelezte anyukájának, hogy pisilnie kell. Mivel tele voltak üvegekkel, anyukának jó ötletnek tűnt, hogy keres egyet, abba intézi el a kisfiú, akiben volt annyi önérzet, hogy egyszer-kétszer megkérte az anyukáját, hogy inkább szálljanak le, hadd intézze el ott, ám anyuka hajthatatlan volt, a tömött Vilin elővette egy nesztis üveget, szegény kisfiú pedig inkább kevesebb, mint több sikerrel célzott az üvegbe, ezért a fele a Vilin padlóján folyt. 129-es busz, munka után felpattanok, szinte meglehetősen fáradtan, elég sokan vannak rajta, ám az egyik kettes hely szabad volt. Nyilván nem most jöttem a 620-assal, a két felső pontban ismerted a sztori után sem könnyű már engem bevinni az erdőbe, mégis terveztem, hogy leülök oda, ám szólt egyforma, csak óvatosan, mert van valami odalent. Oda nézek, hát ott egy kupac kaki. Egy kupac kaki. Nézek, fószer is néz rám, mondja, talán egy kutya volt. Mondom neki, vagy nem. Ezt egyébként Kristóftól kaptuk, nagyon remek összeállítás, és nagyon sajnálom, hogy ennyi minden történik veled a buszon. Nem egyszerű a helyzet, minden esetre köszönjük, hogy ilyen részletesen és nagyon ízesen, ha fogalmaztatok, így leírtad a sztorit. Köszönjük szépen, és hamarosan mások történeteivel megyünk tovább. Kedves hallgatók, mindjárt zenék után jön vissza a Cegléd hangja. FM 92.5 Cegléden, ez a

a legszürreálisabb élménye a buszon, igyekszünk ma lezárni a témát, de már harmadik alkalommal vesszük elő, hiszen népszerű volt, és ma is jöttek már válaszok, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, legalábbis kettő válaszunk van még, ami az előző adások alkalmával maradt bent, már megyünk is. Nem velem történt, de egyik szobatársam jött vissza a koliba, egy vasárnap este Sopronból Budapestre, valami történt a vonattal, úgyhogy pótlóbusznak

0: kellett jönnie. A sofőr helyettesített, csak, tehát nem ezen a vonalon járt, egyáltalán nem vágta az útvonalat, túl is vitte az állomáson a szobatársamat, ahol le kellett volna szállnia. Végül egy srác odaállt mellé, és Google Maps-et megnyitva instruálta a sofőrt, hogy mellé kell mennie, és hol kell megállnia. Hát egyébként igen, én is nehéz helyzetben lennék, hogyha olyan helyen kéne vezetnem a semmiből, ahol még nem jártam, és mondjuk nincsen GPS sem. Minden esetre akkor legalább ezt lehozták. Másik történetünk, 99-es busz, Budapest. Egy illuminált állapotban lévő hölgy furcsa színű és szagú, hát szerintem csirkecombot evett a buszon. Már szagától és a csemcsogásától is hány ingerem lett, de amikor leszállt és hátranéztem az ülésre, akkor jött meg az igazi gyomorforgató élmény, a lerágott csontokat és használt szalvétát bedugdosta az ülés köré és mögé és mellé, és ott hagyta. Napokig öklendeztem, amikor eszembe jutott, most is kirázza ideg a gondolattól, ezt ma Mártitól kaptuk, és hát mondjam, hogy nagyon szépen köszönjük, hát végül is köszönjük, igen, igen. Péntek 4 órai hazafelé tartó buszon történt, hogy a sofőr észrevette, hogy a megállóban felgyújtotta valaki a kukát, és leszállt, hogy egy vízzel teli vödörrel elolcsa. Egy fiatal, 10 éves fiú levideózta, és a buszsofőr ordítva megfenyegette, hogy ha nem törli le, és kiteszi valahova, akkor feljelenti, vagy megkeresi, és kap tőle. Hát ezt nem tudom, már mint hogy szerintem tök jó feje a buszsofőr, hogy leszállt, és eloltotta azt a kukát, mielőtt nagyobb baj lehetett volna, és lehet, hogy az, hogy levideózták, szerintem ez egy hőstettnek számít, egészen addig, amíg nem kezd el fenyegetőzni. Vagy hát én így érezném, aztán ki tudja, hogy így van-e, vagy van valami, lehet, hogy van valami szabály, ami miatt nem lehet levideózni. Minden esetre én ezt furcsálom egy kicsit. Amikor volánbuszon a 60-as éveiben járó buszsofőr kikiabált a kollégiájának, hogy hallod, kajak rossz a szemem, de még szemüveg sincs nálam. Utána meg a megállót is elnézte, hiába jeleztem, sokkal hamarabb. Aznap döntöttem el, hogy inkább kocsival járok dolgozni, és a sors fintorai pont az autókereskedéshez tartottam, és ott nem állt meg, csak vagy egy fél kilométerrel később. Hát a fél kilométer azért még legyalogolható, de persze nyilván ott kellene megállnia, ahol a megálló van. Minden esetre ezt a történetet is köszönjük szépen Martinnak. Kedves hallgatók, a következő órában is folytatjuk ezt a témát. Van egy hosszú e-mailünk, az most érkezett, úgyhogy addig azt átfutom, és meglátjuk, hogy olyan, mert azért sokszor kellett cenzúráznom ebben az adásban, lássuk be, de majd meglátjuk, hogy olyan-e, amit meg lehet osztani önökkel, hogyha olyan, akkor mindenképpen elolvasom, és addig is önök is küldhetnek üzeneteket 0635 92 95-ös kivalság@ceglidradio.hu. Volt-e szürreális élménye buszon? Ezeket várjuk szeretettel, és néhány zene meg a hírek után jön a második órája a Ceglid Hangja című műsornak.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig a szürreális élményekkel foglalkozunk, amik buszon vagy tömegközlekedésen történtek, és ígértem egy e-mailt az előző óra végéről, amit egyébként Bencétől kaptunk, ezzel megyünk tovább mindjárt, de írhatnak önök is a 0635 95 925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra, SMS-t és e-mailt, ami csak tetszik, vagy hát csak hallgathatják is a műsort. Jöjjön is tehát a következő üzenet. Debreceni helyi járat. Buszmegállóban szóba elegyedtem egy fickóval, szegény be volt mindenezve, de nem kötekedett, sőt, ahhoz képest egész aranyosnak tűnt. Aztán kitalálta, hogy ő nekem jegyet akar venni. Próbáltam győzködni, hogy erre semmi szükség, de hajthatatlan volt. Mondom, akkor jó van, legyen neked karácsony. Felszálltunk a buszra, ő ment előre és kérte a jegyeket a sofőrtől. Egyből hátra rohant, természetesen az én jegyem is ott volt nála, de először ez nem esett le, azt hittem, hogy elfelejtett venni nekem jegyet, ezért én is kértem egyet. Ezt ő meghallotta, és a busz hátuljából kiabálta nekem, hogy mi az, hogy veszek jegyet, hagyjam már, ő már vett. Sofőr kezdte elveszíteni a türelmét érthető módon, én kértem elnézést. A pasas előre jött, akkor odaadta a jegyemet, amit persze a sofőrnél nem is érvényesített, hanem a hátsó jegykezelőnél. Az utat amúgy végigdumáltuk mindenféle komoly témákról, művészetekről, elmondtuk egymásnak a kedvenc versünket, meg ilyenek. Nagyon abszurd volt az egész, a végén, mikor leszálltam, mondott, értem egy imát, és megáldott, amiért szóba álltam vele. Hú, hát ez is érdekes sztori, nekem vonaton történt ilyenem, én amúgy elég könnyen ismerkedem, és egy sráccal ismerkedtünk meg, Ceglédről nyugatiba tartó vonaton, és ahelyett, hogy oda mentem volna, ahova készültem, egy koncertről volt szó egyébként, olyan jót beszélgettünk, hogy végül is a fél estét együtt töltöttük, aztán meg valamikor hajnalban elköszöntünk, és én jöttem is vissza a következő vonattal a Ceglédre, de ilyenek vannak nekem is, és nagyon szürreális dolgok tudnak ebből születni, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetet. Egy következő, átugrottam a szomszéd városba haverokkal bulizni. A sör unikum kombóval kellemesen szét is csaptuk magunkat, majd késő délután úgy döntöttem, hazamegyek. Felszálltam a távolsági buszra, és az út elején érezni kezdtem, hogy itt bizony, hát nem vagyok olyan jól. Elkezdtem szugerálni magam, hogy nem is kell, aztán jöttek a légző gyakorlatok, zacskót sem találtam a cuccaim között, és egyszer csak előszökkent a kis vuk. Meg tudtam fogni a ravaszdit a pofazacskomban, majd azzal a lendülettel vissza is nyeltem, ittam pár kör vizet, és az út hátralévő részén elcsócsáltam egy csomag rágót. Hát, nagyon szépen köszönjük Péternek az őszinte üzenetet. A lényeg, hogy nem történt baj, de attól még ez egy kicsit, hát, hogy mondjam, nem érzem olyan jól magam most. Elmegyünk szünetre, aztán folytatjuk buszos, szürreális történetekkel itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió!

0: Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de már most igyekszünk lezárni, úgyhogy lássuk, mik vannak még hátra. Nem busz, hanem vonat volt Németországban. Kollégával mentünk a szomszéd városba, egy középkorú fószer meg, aki már nem volt szomjas, oda sétált menet közben az ajtóhoz, elővette a cerkát, és lepisílte az ajtót, aztán leült. Új volt a sofőr és eltévedt. Pesterzsébeten 10 plusz percig keresgéltük, teljesen ismeretlen részeken, mire visszatalált az útvonalra. Szerencsére este volt már, és senki nem sietett annyira, hogy idegeskedjen a dolgon. Bogitól kaptuk ezt az üzenetet. Prága, szakadt pali, crackhead kezdeti stádiumban és az aurámba épp valami rút, kolbász féleséget zabált, csak úgy magába, jó nagyokat rágva. Következő megállom felszállt a Kaller, a következő már a rendőrök vitték el a fószert. Ezt egyébként Lacitól kaptuk, ez is érdekes történet, és köszönjük szépen. Van még üzenetünk, senki se aggódjon. Éjszakai járat, egy srác előkapott egy rózsaszín bilincset, odaláncolta magát a kapaszkodóhoz és kidobta a kulcsot az ablakon menet közben. De azt is bírom, amikor valaki a körmét vágja a villamoson. Ez az odabilincselő sztori, ez igencsak vicces. De biztos valami polgárpukkasztó dolog volt, és voltál a pótkulcs, vagy valami, vagy egy műanyag bilincs volt csak, vagy nem tudom. Minden esetre meglepő, és igen, a körömvágás bármilyen nyilvános helyen, amikor a kollégákkal foglalkoztunk egy adásban, akkor volt rengeteg ilyen sztori, hogy valaki gátlástalanul levágja a körmét az irodában, vagy ilyesmi. Egy újabb üzenet, megállt, majd nem nyitott ajtót, aztán a következő megállóban se a sofőr. Utána padlógázzal ment a végállomásig. Kiderült, hogy nem működött az ajtónyitó rendszer központilag, és csak kökin a végállomáson tudták kinyitni kívülről. Hát azok megijedhettek, akik le akartak szállni, de nem tudtak, de igen, van ilyen is, hogy technikai meghibásodás, viszont az ember akkor ilyen furcsa dolgokba keveredhet. Busz megálló sztorik első. Állunk a megállóban, elég sokan voltunk, egyszer csak az egyik helyi bolond nő leguggol, és elvégzi a dolgát, majd feláll, és nyugodtan várja tovább a buszt. Második, végállomás, érkezik a busz, nyílik a hátsó ajtó, majd leszáll egy csöves nő, hogy az egyik melle konkrétan szabadon lógott, és majdnem kiverte a szememet. Én is nő vagyok, nem vágytam erre az élményre, írta nekünk Zsófi. Hát ezt is köszönjük. Rengeteg meglepő helyzet van ezek szerint a tömegközlekedésen, ugye még a legelső adásban vettük át, hogy ad egy közösségi élményt, lehet vele spórolni, védjük a környezetet, de hát olyan élményeket is ad néha a tömegközlekedés, amire nem feltétlenül vágyunk. Én még gimibe jártam falura, mentem haza iskola után, és a sofőr leállította a buszt a szomszédos falu központjában, felállt és bejelentette, hogy bemegy az általános iskolában a gyerekéért. Kb. 10-15 percen később jött vissza, megköszönte a türelmet, mentünk tovább, szerintem nagyon aranyos volt. Szintén suliból jöttem haza, nagybátyám volt a sofőr éppen, leparkol az út szélén, ahol nincs megálló, beszalad a dohiba, visszajön két doboz cigivel, aztán megyünk tovább. Ezt meg Dórától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Jó egy-két ilyen vidámabb üzenetet kapni, ami felüdülés a többi, hát hogy mondjam, biológiai jellegű üzenet után. Hamarosan megyünk tovább, vannak még üzeneteink, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Yeah.

0: Irreális élmények a buszon, folytatódik a Cegléd hangja. Helyi járatos busz állt meg a csúcsforgalomban, a belvárosi főútvonal belső sávjában. A szembe jövő oldalon megállt mellette egy másik busz, a sofőr átnyújtott egy kajásdobozt, majd mindketten mentek tovább. Remek történet, Sárától kaptuk. Ez szerintem cuki, ezzel nincs baj. Az persze fura, hogy belső sávban és fura helyen, de átkerült a csomag, és minden mehetett tovább. A következő hallgatónk ezt írja. Velem történt kb. Egy órás busz, hegyen át, nyáron tele, nem volt ülőhely. Cserébe semmi levegő és forróság, kb. 15-20 perc után rosszul lettem, s leguggoltam. Majd egy fél fenéknyi helyet adtak elől az ajtónál, ahol ilyen kis korlát volt. Utolsó emlékem, hogy rádőlök a korlátra, következő pillanatban már az avarban fekszek az útmenti árokban, locsolják az arcomat vízzel, közben a falusi nénik mondják, hogy hívjanak mentőt, ekkor még annyira fáradt voltam, hogy nem tudtam szólni, hogy jól vagyok. Vagy 10 percet várt mindenki, amíg összeszedtem magam, kaptam vizet meg csokit, végállomásig meg ülőhelyet, mindenki nagyon rendes volt és segített, azonban sose felejtem el azt a helyzetet, az utolsó kép és utána az árok. Most is rendszeresen azt érzem, hogy mikor ugyanilyen buszon utazok, hogy menten elájulok. Ezt írja nekünk Réka. Hát ezek kellemetlen helyzetek, igen, beszéltünk korábban az előző műsorokban arról is, hogy miért van a rosszul lét, röviden, tömören csak annyi a helyzet, hogy ahogy az agyunk például azt szokja meg, vagy érzékeli az agyunk, hogy utazunk, hogy haladunk. A szemünk azért, mert ülnek előttünk, azért, mert olvasunk, azért, mert a telefont bámuljuk, a szemünk nem érzékeli ezt a haladást, és ettől sok embernél előjön a rosszul lét. Tehát a test mást érez, mint amit a szem lát, és ezért nem mindig vagyunk jól a buszozás közben. Ez persze nem mindenkinél van így, és eszembe jutott egy másik történet egyébként. Ekkor Salgóbányára utaztunk, baráti körrel mentünk kirándulni, és az ottani buszon hallgattuk a beszélgetőket, és két fiatal srác beszélgetett, és mondta az egyik a másiknak, hogy figyelj, én öt nyelven beszélek. Beszélek németül, beszélek angolul, beszélek magyarul. Milyen nyelvek is vannak még? Amikor valaki öt nyelven beszél, de az sem jut eszébe, hogy milyen nyelvek léteznek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azokon a nyelveken meg is tud szólalni. Bár lehet, hogy csak kiment a fejéből. Vagy nem magyarul tudja meghatározni, milyen nyelvek vannak. Na mindegy, elkalandoztam. A kutyánk felszállt a reggeli buszra. Hajnalban apukám ment a boltba, kiszökött a kutyánk, kaput nyitva hagytuk, vártuk haza. Mentem a 618-as buszra, ülök le, félig alszom, egyszer csak hallom, hogy a sofőrbácsi tutulygatva beszél magában. Jaj, de cuki kutyus vagy, eljössz velem? Felugrottam, te jó Isten, ez a mi kutyánk, most letenném, ha lehet. Így a buszos kirándulásból végül kimaradt Beni kutya, apukám pedig már tekert érte, hogy hazavigye. Ez egyébként szintén nagyon aranyos sztori, bárcsak mindegyik ilyen lett volna, amit a mai adásban kaptunk, de hát volt itt mindenféle vegyes felvágott, de még mindig vannak üzeneteink, és még mindig van egy blokkunk, amikor jövök, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és utoljára föltesszük a kérdést, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreális, a buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélte egy sztorit, a sofőr

Meghallottam, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kifliről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.

0: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

fáj a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

az én világomban vakot vezet. A világtalan élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt. Nem kér.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P plusz R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az Ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető,